0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exclusive slágerei
3: nálunk szólnak. Ez a

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Jugoszlovenka. Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégse, csikorog a lelmem.

0: Nagy Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket ezen a KED reggelen, október 6-án itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban elkezdődött a napindító. Remélem, hogy már egy jó kávé mellett, vagy éppen az úton a munkahely felé és a napi teendők felé tartanak ezen a reggelen, ha már én is ilyen korán keltem. 6 órától egészen 10 óráig várjuk Önöket friss információkkal, aktuális hírekkel, közérdekű tudnivalókkal, érdekes témákkal is, természetesen jó zenékkel is. A mai napindítóban többek között beszámolunk arról, hogy 30 éves jubileumát ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium. Szó lesz arról is, hogy elégedettek az idei mészhozammal a szabadkai méhészek, és megtudhatják azt is, hogy új arculatot kap a Pannon TV kis stúdiója. Figyelmükbe ajánljuk a mai programok közül az október 6-ai megemlékezést Óbecsén, és természetesen a napindító ma is csapatmunka, a napindító főszerkesztője és mai műsorának szerkesztője Dédic Szuzanna, a zenei szerkesztő Szabó Cibolya Tibor és Sóti Tamás, adásvezető technikusunk ma Nagy Viktor, és a mikrofonnál egészen 10 óráig Rafek Violetta lesz Önökkel. Tartsanak velünk egészen 10 óráig, érdemes velünk indítani ezt a reggelt. Jó reggelt, jó ébredést, kellemes kávézást, és jó munkát kívánok mindenkinek!

A pontos idő 6 óra 6 perc, időjárással folytatjuk műsorunkat, nézzük, hogy hogyan indul a keddünk. Hát, ami az indulást illeti, én nagyon szomorú voltam reggel, amikor kiléptem az ajtón, meg akartam fagyni, és először azt hittem, hogy csak azért, mert meg vagyok fázva, de aztán, amikor beültem az autóba, akkor kaptam a jelzést, hogy 3 fok van, úgyhogy jelenleg azt mutatja, hogy Szabadkán is környékén 4 fokot mérünk. Ami viszont jó hír, hogy hamarosan felkel a nap, és ma igazi napsütéses időre számíthatunk, de úgy tűnik, hogy csak pár nap jut nekünk már a vénasszonyok nyarából, és ezeknek a napoknak azért minden percét most már érdemes lesz kihasználni, hiszen hamarosan beköszönt az igazi ősz. Ma, ami konkrétan a keddi napot illeti, sok napsütésre számíthatunk, az égbolton csupán kevés fátyú, a felhő szűrheti majd időnként a napot. Esőre ma sem kell számítanunk, ennek ugye a mezőgazdasági termelők nem igazán örülnek, hiszen porzanak a földek. Aki viszont nem mezőgazdasággal foglalkozik, az még nyugodtan tervezhet szabadtéri programokat és élvezheti a meleg-száraz időt. A légmozgás a mai napon gyenge, időnként mérsékelt lesz. A reggel meglehetősen ugye hűvösen indult, ahogy említettem, viszont délutánra szépen felmelegszik a levegő, a térségben Szabadkán is környékén 25-26 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Rétegesen öltözzenek reggel, napszemüveg pedig jöhet délutánra, ha tehetik, használják ki a kellemes októberi napot. A napindító pedig megy tovább itt a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: És most következzenek azok, akiknek ma különösen szép napjuk van, hiszen névnapjukat ünneplik. Október 6-án a Brunókat és a Renátákat köszöntjük. A Bruno Ófel német eredetű név jelentése barna vagy barna medve. A Bruno nevű hallgatóinknak kívánunk nagyon boldog névnapot, és természetesen szeretettel köszöntjük a Renátákat is. A Renáta pedig egy latin eredetű név, a Renatus férfinői párja, jelentése pedig újjászületett. Boldog névnapot kívánunk minden Brunónak és Renátának, és azoknak is, akik ma szeretteik, barátaik körében ünnepelnek.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: 6 óra 19 perckor pedig nézzünk egy kicsit vissza az időben, hiszen október 6-a a magyar történelem egyik legfontosabb és egyben legmegrendítőbb emléknapja is. 177 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 13 vértanúját, 12 tábornokot és egy ezredest. Az 1848-49-es szabadságharc bukását követően a világosi fegyverletétel után kerültek osztrák fogságba, majd a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. Október 6-a így a nemzeti emlékezetben a szabadságért és a hazáért hozott áldozat szimbólumává vált. Ezen a napon Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is kivégezték egyébként Pesten. Na de menjünk tovább. 75 évvel ezelőtt, 1951-ben egy másik, a rádiózás történetéhez kapcsolódó esemény történt, megkezdte ugyanis rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió, amely kezdetben Szabad Magyarország hangja néven sugárzott. A müncheni központú rádió a kommunista diktatúra évtizedei alatt fontos információforrást jelentett a magyarországi hallgatók számára. Magyar adása több mint 4 évtizeden át volt hallható egészen 1993. október 31-ig. És akkor végül folytassuk egy kulturális évfordulóval. 120 évvel ezelőtt, 1906-ban pedig megszületett Janet Gaynor, amerikai színésznő, aki filmtörténelmet írt azzal, hogy ő lett az első nő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Az elismerést 3 filmben, a Hetedik mennyország, Street Angel és a Víradatban nyújtott alakításáért kapta. 3 különböző történet, 3 különböző korszak, de mindegyik egy-egy fontos emlékeztető arra, hogy október 6-a egy igazán fontos nap, és nem csak a múlt felidézésének, hanem az emlékezésnek is a napja.

0: a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064-242-0089-es telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőség 064-242-0089. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet. Még egyszer az elérhetőség 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Még egyszer az elérhetőség 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A pontos idő 6 óra 38 perc, és ma karbantartási munkálatok miatt Szabadka több utcájában is szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett területeken délelőtt 9 és délután 1 óra között lehet áramszünetre számítani. A kimaradások többek között a Vukmándusíty, Edvard Ruszián, Szamobor, Bartók Béla, Jóbó Sercer, Dankó Pista, Virág és Gyevgyelia utcákat, valamint több környező utcarészt érintenek. Érdemes tehát előre készülni, különösen azoknak, akik otthonról dolgoznak, elektromos berendezéseket használnak, vagy délelőtt ezekben a városrészekben intézik ügyeiket. A tervezett áramszünet, amit, ahogy már említettem, 9 órától 13 óráig tart, a részleteket pedig a www.panonrtv.com oldalon is el tudják olvasni.

Egy rövid közérdekű információ a szabadkai egészségház rendeléseiről. A mai keddi napon a legtöbb rendelő a megszokott rendszerint dolgozik, néhány kivétellel. A Tavankúti rendelő ma reggel 7 órától este 8 óráig várja a betegeket. A 7-es számú egészségház rendelője 7 és 14 óra között dolgozik. A Kisbajmoki egészségház, valamint a Sugárúti gerontológiai központ rendelője ma 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. Ha tehát ma orvosi vizsgálatra vagy ügyintézésre készülnek, érdemes figyelembe venni ezeket a keddi rendelési időket.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Egy újabb információval, közérdekű információra hívnánk fel a Szabadkán és a környékén közlekedők figyelmét. Holnaptól, azaz október 7-e és 13-a között ideiglenes útlezárás lesz az Orka utcában a szennyvízhálózat kiépítését célzó munkálatok miatt. A megváltozott forgalmi rend szerint az Orka utca mindkét irányból Zsák utcává válik a Proletár brigádok, illetve az Erdőd utcai útkereszteződésektől. Emellett a Nikola Demonya utca is Zsák utca lesz a Filip Filipovics utcai kereszteződéstől. A teljes útlezárás reggel 7 és délután 4 óra között lesz érvényben, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. A munkálatok a Tiszta Szerbia projekt keretében zajlanak, ezért aki ezekben az utcákban, illetve a környékén közlekedik, érdemes előre megterveznie az útvonalát. Mi pedig lassan első óránk végéhez érünk itt a napindítóban. Pontban 7 órakor rövid hírekkel jelentkezünk, hogy a legfontosabb hazai és környékbeli történésekről is értesüljenek, de természetesen utána folytatjuk a napindítót a 107,1 MHz-en. Maradjanak velünk, hiszen még rengeteg érdekes témával, közérdekű információval és jó zenével készülünk.

0: nálunk a rövidságok sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: a régi idős slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírekkel folytatjuk műsorunkat. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. A 13 aradi vértanúból 4-et a Délvidék adott. Schweidel József, Zombori, Leningen, Westerburg, Károly ugyan németországi születésű, de felesége révén törökbecsei nagybirtokos lett. Lázár Vilmos és Kisernő sorsa pedig nagybecskerekhez kötődik. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon magyar nemzeti lobogót félárbócra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Október 6-án Kárpát-medence szerte tartanak megemlékezéseket az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban több településen is tartanak megemlékezéseket. A központit idén is Eleméren tartják. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT hirdette meg. Mindkét pályázatra november 6-áig nyújtható be a jelentkezés. Ösztöndíjpályázatot hirdett középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű SLA a 2026-27-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. A pályázat célja a diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő 10 000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Részletes információkat a szükséges dokumentumokról az alapítvány honlapján lehet megtalálni. És végül a sportról. Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 2-1-re múlta felül Ukrajnát a szlovákiai nagyszombaton. A gól nélküli első félidőt követően Tóth Milán az 52. percben szerezte meg a vezetést a magyaroknak. Pályafutása során először volt eredményes a nemzeti csapatban. Az ukránok a hajrában egyenlítettek, ám 2 perccel később Csinger Márk találata eldöntötte a mérkőzést. A magyar válogatott ezzel a csoport második helyére lépett előre, és továbbra is versenyben van a feljutásért. A következő fordulóban november 14-én Georgia ellen lépnek pályára. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén 6 fok van, sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti meg a napfényt. Gyenge mérsék lesz a légmozgás, délután 26 fokot mérhetünk.
2: Ébredjen velünk!
5: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: 107,1.

0: Kezdje velünk a napot! Friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora. Minden hétköznap reggel.
2: Mi pedig 7 óra 7 perckor folytatjuk a napindító második óráját, hamarosan aktuális politikai témákkal foglalkozunk. Egy zeneszám után azonban előbb beszámolunk arról, hogy 30 éves fennállását ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium. Az elmúlt 3 évtizedről, az intézmény közösségéről és az ünnepi eseményről is hallhatnak majd ebben az órában. Itt a 107,1 MHz-en.

0: A tanév kezdetén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium. Az intézményt 1996-ban alapították azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a bánáti magyar lányoknak, akik anyagi nehézségeik miatt nem tudták volna folytatni tanulmányaikat. Az azóta eltelt 3 évtizedben több mint 400 fiatal számára vált a kollégium második otthonná. A jubileum alkalmából hálaadó szentmisét tartottak a Nepomuki Szent János Székesegyházban, majd felidézték az intézmény történetének legfontosabb állomásait és a közösség életében betöltött szerepét. A folytatásban bepillantást nyerhetünk abba is, mit jelent a kollégium a jelenlegi és az egykori lakói számára. Kecskés István és Vágó Krisztina riportja.
1: A délszláv háborúk idején az iskola nővérek tartomány főnöksége úgy döntött, hogy tagjai elhagyhatják kijelölt szolgálati területeiket. Gizella és Botka Mária Margit nővérek azonban külföldre menekülés helyett a kiürült nagybecskereki rendházba költöztek. Hitoktatóként azt tapasztalták, hogy anyagiak hiányában sok bánáti lány nem folytatja a tanulmányait. Ezért 1996-ban úgy döntöttek, ingyenes szálláshelyet biztosítanak a nagybecskereken tanulni vágyó rászoruló lányoknak. Ezzel megalapozták a leendő kollégiumot. Rácz Mária Gizella, iskolanővér, kollégium alapító.
2: Bármi jön, bármi nehéz is, a Jóisten segítségével mindig valahogy meg átéltük, újrakezdtük, segítséggel bírtuk tovább, és sohasem jött az a gondolat, hogy hagyjuk föl. Mikor láttam azt, hogy mennyire szükséges a mai fiataloknak a segítség, különösen a mi magyarjainknak, én nekem az akkor nagyon-nagyon nehéz volt, mikor láttam, hogy nincs meg az a lehetőség nekik, hogy tanuljanak. És én tudtam, hogy addig vagyunk mi itt egy helyben, és addig tudunk összetartozni, amíg össze tudunk tartani, és valakik vagyunk. Tehát amíg tanulunk, tudjuk azt a tanulnivalót, meg azt a szépet, a jót tovább tudjuk adni.
1: Azért is nagy bátorság volt akkoriban kollégium alapításba fogni, mert sorra szűntek meg a magyar osztályok nagybecskereken. Csak a gimnáziumban volt magyar nyelvű oktatás. A lánykollégium, majd a múzsei fiú kollégium megnyitásának köszönhetően azonban lassan egyre több magyar osztály lett. A városban tanuló magyar diákoknak közel a fele most kollégista.
2: Tehát 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit hát nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És én azt gondolom, hogy ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek. Most is nagyon bántotta őket, hogy nem tudtak eljönni, hiszen hétköznap van, ez az első, a második, mert külföldön vannak, nagyon sokan dolgoznak, és hát bántotta őket, de azt mondták, hogy nem baj, ők szívvel, lélekkel továbbra a kollégium mellett vannak, és a kollégium nagyon-nagyon sokat adott nekik, hogy nyugodtan mondhatják azt, hogy a második otthonuk volt, és hogy az életben nagyon sok-sok útmutatást segítettük őket, hogy nem szabad föladni. Őnekik nehéz most ott külföldön magyarként élni meg minden, de azért mindig azt megmerítenek abból a régi időből.
1: A kollégium kezdetben a rendházban fogadta a lányokat, 2020 óta pedig a Katolikus Leányintézet visszaszármaztatott, majd a magyar állam támogatásával felújított épületben dolgozik. Karl Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
3: Próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is. Ugye itt a beszédben is, ahogy elhangzott, bánátban mind kevesebben vagyunk. És ezért mi is, meg hát a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály, azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, és jövőben is legyenek még magyar lányok itt Bánátban. Én csak azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen szép ünnep részese lehettem, és hát abban reménykedek, hogy lesz még 35, 40, 50, és így tovább.
1: A kollégium nem csak kiváló és biztonságos lakhatási feltételeket kínál, hanem közösségi életet is nyújt a fiataloknak. Bánki Noémi, kollégista.
4: Harmadik éve vagyok kollégista a Nagybecskeregi Lány kollégiumban. Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a második otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósulunk.
1: Az itt eltöltött kollégiumi évek nagy hatással vannak a fiatalok későbbi életére. A barátságok egy életre szólnak, az itt kapott értékek pedig örökre megmaradnak. Csordás Csilla, egykori kollégista.
5: 1999-től 2003-ig voltam a kollégium lakója. Hát nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Tordáról nem volt nagyon járható, tehát jármű, autóbusz, semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk. Én most itt élek Muzsján, tehát közel el vagyok a városhoz, úgyhogy most már ez így könnyebb. Hát még most is, tehát ugyanúgy, tehát elég templomba, misékre, ilyen összejövetelekre, úgyhogy imádkozok minden nap, úgyhogy...
1: A legtöbb kollégista Délbánátból érkezik, mivel Nagybecskerektől délebre nincs magyar középiskolai oktatás. Kanalas Emília, kollégista.
6: Mai napig is úgy érzem magam, hogy otthonom, jó társaságok vannak, barátnőim, esteinként néha kicsit rosszalkodunk, nevetgélünk, zavarjuk egymást, de ez már csak köztünk marad.
1: A mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek ma boldog asszony iskolanővérek. 1880-ban kezdték el áldásos munkájukat a Begamenti városban. Az iskolanővérek Temesvárról érkeztek a Katolikus Leányintézetbe, amelynek létrehozását Szatmári Karolina, a kollégium névadója végrendeletében támogatta. Az első világháború előtt Nagybecskereken 52 iskolanővér tevékenykedett, és több mint 2100 bánáti leánygyermeket neveltek. 1944 után a szerzetes rend számára a megpróbáltatások évei következtek. Mégsem hagyták el a vidéket. Helytállásuknak köszönhető, hogy Bánátban újra élettek a katolikus kollégiumok.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajkó Anett, vendégem pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Üdvözlöm nálunk.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatókat.
4: Több mint 50 vajdasági települése látogatott el az elmúlt napokban a kampány részeként. Voltak lakossági fórumok, utcafórumok, illetve családlátogatások is. Milyen közvetlen tapasztalatokat, visszajelzéseket gyűjtött be a terepen?
5: Pont 50 volt tegnap estével bezárólag, 50 település, ehhez ma hozzá csatoljuk Erzsébet lakott, Lukácsfalvát, Kisoroszt, Nagykikindát, illetve Szajánt. Ez a mai program, legalábbis az én számomra, mert velem párhuzamosan a Vajdasági Magyar Szövetség más jelöltjei, tisztségviselői is ugyanígy járják a terepet. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon közvetlen és őszinte kampányt folytatunk. Mindkét részről közvetlen és őszinte. Minden lakossági fórumot, utcafórumot meghirdetünk nyilvánosan, mindenki eljöhet, sokan el is jönnek, elmondják a véleményüket. Mindig mondom, hogy lehet kritikát is megfogalmazni, mondják el, hogy mit kellene másképp csinálni, milyen ötleteik, javaslataik vannak. Ebből áll össze majd a következő időszaknak a politizálása. És azt látom, hogy az emberek igénylik is ezt, hogy beszélgessenek velük. És a legnagyobb felismerése ennek a kampánynak, amit én korábban is így gondoltam, mert azért sok kampány van mögöttünk, meg békeidőszakokban is az emberek között mozgunk, hogy az internetes világnak a való világhoz nyomokban sincs köze. Tehát az a gyűlölködés, ami az interneten zajlik bizonyos emberek, szervezetek részéről, az a való világban nem tapintható ki. És nem azért, mert kizárólag azok jönnek el ezekre a beszélgetésekre, akik bennünket támogatnak. Eljönnek olyanok is, akik nem. Sőt, hát volt olyan, hogy politikai ellenfelek eljöttek, de még abban az esetben is itt a Szabadkai Népkörben észrevehető volt, és nagyon sokan észre is vették, és meg is jegyezték, hogy egy normális kultúrált párbeszéd alakult ki még a politikai ellenfelekkel is, mert szemtől szembe más. Tehát nagyon egyszerű az interneten arctalanul mocskolódni, vagy legalábbis úgy, hogy nincs ott az ellenfél, és jókat be lehet rúgni a másikba, de szemtől szembe ez más. És azt látom, hogy ez a kampány az azt bizonyítja, hogy az emberek igénylik ezt a szemtől szembe kommunikációt. Mi mindenhol elszámolunk és beszámolunk. Én nagyon fontosnak tartottam mindig az elszámoltathatóságot, illetve a beszámolás kötelezettségét a képviselők részéről. Mindenhova településre bontott eredménylistával és tervekkel érkezünk, és azt gondolom, hogy rajtunk kívül ezt nem nagyon csinálja más, legalábbis én ezt tapasztalom.
4: És a beszámolók, a lakosok beszámolói alapján melyek a legégetőbb fejlesztési prioritások? Néhányat említsen.
5: Minden település egy külön magyar világ. Ugye arra is hangsúlyt fektetünk, hogy Tömböt, Szorványt, Bácskát, Bánátot, Szerémséget bejárjuk. Én a múlt héten két napot voltam Bánátban, de voltam Szerémségben is, voltam Tömb területeken is. Mindenhol más. Hát természetesen az útfejlesztés, kanalizáció, vízvezeték, iskolafejlesztések, művelődési házak, egyházi felújítások, ezek olyan prioritások, amelyek fontosak az embereknek, meg hát nekünk is fontos, ezért van miről beszámolni. Egészen elképesztő, amikor mondjuk 4 vagy 5 év vonatkozásában megnézzük, hogy egy-egy falusi iskola esetében milyen fejlesztések történtek csak tartományi eszközökből. Ezek általában ilyen 3 és 400 euró között, 400 ezer euró, tehát 3 és 400 ezer euró közötti fejlesztések olyan kis településeken, szorvány településeken is, mint például a nyugatbácskai települések, ahol tegnap jártam.
4: Kevesebb mint 3 hét maradt hátra a kampányból, ugye az október 25-i választásokig. Mi várható a folytatásban?
5: Hát azt majd a választók eldöntik és megmondják, hogy...
4: A kampányidőszak.
5: Ja, a kampányidőszak. Hát a kampányidőszak alatt az fog folytatódni, ami eddig történt. Településről településre járva beszámolunk az embereknek és beszélgetünk velük. Nagyjából összeállt már a kampánynak a terve mindenkinek a vonatkozásában. Amikor a kampány végén majd előveszünk egy vajdaság térképet, és begombostűzzük, mint ahogy például az Európa Kollégiumban a kollégisták beszúrják a szülőhelyükre a gombostűt, amikor megérkeznek, akkor nem sok minden fog látszani vajdaság térképéből, mert azt gondolom, hogy nem lesz olyan magyarok által lakott település, ahova legalább egy Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselő nem látogatott el legalább egyszer ebben a kampányban. De vannak egészen hihetetlenül pozitív élmények is. Voltam néhány nappal ezelőtt, azt hiszem, hogy szombaton Nezsényben. Ugye Széchenyi község középbánát, ott most először van magyar önkormányzati képviselő. És abszolút bebizonyosodott az, amit én mondtam a kampány előtt is, hogy azok, akik támadnak bennünket, azoknak fogalma nincs, hogy milyen szorványban magyarként élni például Közép-Bánátban. És látom, lehet azzal rugdosni a VMS képviselőjelöltjeit a kampány során, hogy gyerekek is vannak bizonyos rendezvényeken. Hát én nem tudom megtiltani a szülőnek, hogy a saját gyerekét elhozza egy közösségi találkozóra, mert hogy rengeteg helyen ez az elmúlt hónapok eseménye, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei megérkeznek. Például Nezsényben egy családi olimpiát szerveztek, ott volt a falunak az apraja nagyja, és elmondták azt, hogy az elmúlt 30 évben magasrangú politikus, magyar politikus Nezsényben még soha nem járt. Ez számomra egészen elképesztő és hátborzongató, és ugye libabőrös lesz az ember ezektől az élményektől. Hát ezt kívánom én a politikai ellenzéknek is, hogy hát így jöjjenek ki a billentyűzet mögül, és tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor húsvér emberek mondanak hideget is, meleget is, dicséretet is, meg elmarasztaló szavakat is, és akkor talán majd egy kicsit másképp tekintenek önmagukra is, meg a világra is. Lélekemelő élmények ezek annak ellenére, hogy húzós és fárasztó van, amikor 5-6 település van egy napon, de lélekemelő, és ezt kell mindenkinek megtapasztalnia, mert enélkül lehet puffogtatni nagyokat a telefon, vagy a laptop, vagy a számítógép mögül, de köze nincs a való világhoz.
4: Többször hangsúlyozta a kampányban, illetve már korábban is, hogy magyar ügyeket csak magyar párt tud érvényesíteni Belgrádban, illetve a minap úgy nyilatkozott, hogy ennek a közösségnek vége, ha nincs magyar érdekképviselet a parlamentben. Mekkora veszélyt jelent a VMS számára az, hogy a vajdasági magyarok egy része az egyetemista listát fogja támogatni a választások során?
5: Vajdasági magyarok egy része az egyetemista listát fogja támogatni, egy része Vucsicsot fogja támogatni, egy része Gyilaszt fogja támogatni, de a túlnyomó többsége a Vajdasági Magyar Szövetséget fogja támogatni, mint ahogy az volt az elmúlt 3 évtizedben is. És az is bebizonyosodott, kikristályosodott, kiderült az elmúlt hetekben, hogy egészen egyszerűen a vajdasági magyar közösségnek a magyar nemzeti korpuszon belüli többszólamúságra, pluralizmusra nincs igénye. Tehát ez kiderül az aláírásgyűjtések folyamatában, a Magyar Nemzeti Tanács választások folyamán. Viszont az egy hatalmas veszély, hogy szerpártokra, bármelyik szerpártra, ilyen tekintetben nincs különbség, szavaz a vajdasági magyar közösség tagjainak egy része. Az, ami megjelent tegnap a közösségi hálókon, az egy felszólás részlet a Temerini Lakossági Fórumról. Ott beszéltem erről, hogy a vajdasági magyar közösség védtelenné válik, amennyiben elveszíti a parlamenti képviseletét. Hát ez nem egy korszakalkotó megállapítás. Hát látjuk, mi van Felvidéken. 10 évvel ezelőtt a szlovákiai magyarok pártja kiesett a pozsonyi parlamentből, azóta se tud visszajutni, nincs a magyar ügyeknek felelőse, gazdája Szlovákiában, annak ellenére, hogy kétszer annyi magyar él Szlovákiában, mint Szerbiában. És hát az elmúlt 30 év tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy lehet ugyan magyarként szerb színekben üldögélni a parlamentben, meg néha felszólalni, de magyar ügyekben nem tudtak eljárni, és nem is nagyon tudtak visszakerülni a következő mandátumban, vagy újra bekerülni, mert egyszerűen ezek ilyen gyökértelen jelenségek. Tehát, hogy amikor az embernek nincs folyamatosan kapcsolata a saját közösségével, nem jár rendezvényekre, nem ismeri a problémáit, akkor nem is képviselheti őket. Hát ezért sikeres a VMS, mert nem csak kampányidőszakokban járjuk a településeket, és egy csomó olyan ügyet tudok mondani a múltból is, meg a jövőből is, amelyeket kizárólag magyar párt tudja felvállalni. Hát itt van az oktatás kérdése, a kis létszámú osztályoknak a kérdése. Jelen pillanatban, ebben a tanévben, 23 vajdasági településen 41 olyan magyar tagozat létezik, amelybe 1, 2 vagy 3 magyar gyermek jár. Tehát 23 településen 41 olyan tagozat, ahova 1, 2 vagy 3 magyar gyermek jár. Annak ellenére, hogy a törvényes minimum 15 fő. Tehát a Vajdasági Magyar Szövetség tudja ezt kiharcolni, és mi kell ehhez? Kell hozzá egy erős a munkáját végző magyar nemzeti tanács, de ez nem elegendő, mert kell hozzá egy tartományi oktatási titkár VMS színekben, illetve kell hozzá egy VMS-es államtitkár a köztársasági oktatási minisztériumban, mert úgy állnak össze a hatáskörök, nem szeretném itt fárasztani hajnalban a hallgatókat megszakmázni, hogy bizonyos ügyekben a nemzeti tanács, bizonyos ügyekben a tartomány, bizonyos ügyekben a pénzelés ügyében, pedig a köztársaság az illetékes. És mondhatja azt a nemzeti tanács, hogy nyíljon meg az osztály, meg a tartomány, hogyha a köztársasági minisztérium nem biztosít erre pénzt. Volt erre példa 10-valahány évvel ezelőtt, és ebből egyértelmű, hogy kizárólag a magyar párt tudja ezt mondani. Hát miért tartaná egy szerb képviselő, vagy egy belgrádi központú szerb párt azt fontosnak, hogy amikor anyagilag egyáltalán nem éri meg az országnak 1-2-3 fővel működjön magyar osztály. De mondok még egy adatot. Több mint 800 magyar általános iskolai osztály működik Vajdaság szerte. Ebben benne van a Tömb is, meg a Szorvány is. Ebből a több mint 800-ból 500-ban van kevesebb, mint 15 gyerek. Tehát a vajdasági magyar iskolai tagozatoknak teljes mértékben törvényesen, a törvénnyel összhangban a 60%-át meg lehetne szüntetni. Ez azért nem történik meg, mert a magyar érdekképviselet ezt nem hagyja. És lehet erre azt mondani, hogy nem fontos. Lehet erre azt mondani, hogy duma. De hát az elmúlt évtizedek ezt bizonyították. Vagy tegnap este voltam például Bácskertesen, vagy akinek jobban tetszik, Kupuszinen. 18,5 kilométer hosszan épül a vízvezeték. 2,5 millió eurós beruházás. Én nekem továbbra sincs fogalmam arról, hogy mi a fene kerül ennyibe, de ennyibe kerülnek ezek a beruházások. Nem a bácskertesi, az összes ilyen típusú beruházás, meg nem csak Szerbiába kerül ennyibe. Na most mondja már meg nekem valaki, hogy egy belgrádi központú pártból ki tudja azt, hogy hol van Kupuszina? Miért lenne fontos annak a valakinek, hogy 2,5 millió eurót az országos költségvetésből oda tegyen arra, hogy Kupuszinán, Bácskertesen épüljön a vízvezeték? Hát mi tudjuk, hogy a Vlaszotince, meg a Gádzsihán, meg a Vladicsihán nevű önkormányzatokban, mert ezek szerbiai önkormányzatok, mik a lakosok prioritás és mi a fontos nekik? Nem. Hát akkor egy belgrádi központú szerb pártnak vajon miért lennének fontosak a magyarok által lakott településeit? Ezért mondom azt, hogy védtelen lenne. Természetesen nem halnánk ki másnap, de védtelenné válna a vajdasági magyar közösség, hogyha nem lenne erős magyar érdekképviselet. Ezért gondolom azt, hogy a magyar szavazók szempontjából az egyetlen magyar listának és az egyetlen vajdasági listának a támogatása az egyetlen jó opció, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listája, mert hogy egy magyar lista van, mert lehet ezt is felróni, hogy miért nem fognak össze a magyar szervezetek, hát 3 magyar szervezet összefogott. A Vajdasági Magyar Egység párt és a Vajdasági Magyar Demokrata párt a VMS listáját támogatja.
4: Más téma, megszűnhet a Vöröskereszt tevékenysége Kishegyesen. Felkeresték-e önt az illetékesek ennek kapcsán, és ha igen, van-e reális esély egy rendkívüli támogatásra, vagy áthidaló megoldásra?
5: Engem személyesen nem kerestek föl, de ismerem a problémát. Holnap, milyen nap van ma? Ma kedd van, ugye? Ma kedd van. Holnap fogok menni Kishegyesre. Nem emiatt, egyébként is mentem volna Kishegyesre, illetve Bács-Fekete-hegyre. Ott meg fogjuk nézni, hogy mit lehet tenni ügyben. Én úgy tudom, hogy a helyi Vöröskereszt a tavalyi év végén tudta, hogy az önkormányzat ebben az évben 6 millió dinár tud adni nekik. Ennek ellenére olyan költségvetést csináltak, hogy 7,5 millió dinárra, ezért hiányzik az a 1,5 millió dinár, ennek ellenére ezt a problémát meg kell oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Caritas is hasonló gondokkal küzd, és nagyon-nagyon sokan küzdenek hasonló gondokkal, akik az emberek szociális biztonságát próbálják jobbá tenni, ezt az ügyet is megpróbáljuk orvosolni. És hát megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy egy halálra politizált ügyet csinált belőle az ellenzék. Ami oké, szíve joga, legitim dolog. De vajon ők mit tesznek annak érdekében, hogy ez megoldódjon azon kívül, hogy kígyót békát kiabálnak? De ahogy minden más, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani.
4: Pásztor István Alapítvány igazgató bizottsága újabb 37.500 euró támogatásról döntött, és ezzel 340.000 euró fölé emelkedett az összes megítélt összeg. Milyen kategóriákban születtek most döntések, kiket tudtak támogatni?
5: Folytatódott az a folyamat, ami tavaly nyáron indult el, és azt gondolom, hogy ez a 340 ezer eurónyi vissza nem térítendő támogatás az bizonyítja, hogy az alapítvány hiánypótló munkát végez. Most fiatal tehetségeket, sajnálatos módon beteg gyerekeket, illetve valamely természeti katasztrófa által sújtott károsultakat tudott támogatni az alapítvány, minden hónapban ülésezik az igazgatóbizottság, októberben is várható majd ülés, az időközben beérkezett támogatási kérelmeket fogjuk elbírálni, meg hát itt ez hát mi nem mondhatjuk, hogy országjárás, mint Magyarországon, mint két oldal, de Vajdaság járás azt is eredményezte, hogy meglátogattam, mert meghívtak néhány olyan Pásztor István alapítvány pályázót, akinek az alapítvány segíteni tudott, és azt mondani, hogy igazán jó helyre kerülnek ezek az összegek.
4: Megjelent az Én Vajdaságom fotópályázat, amelyre több mint 300 fénykép érkezett. Miért tartotta fontosnak, ugye a bejegyzésében is kiemelte, hogy az AI által generált megtévesztő képekkel szemben vajdaságiak a saját szemükön keresztül mutassák meg a valóságot, ez a pályázat célja. Miért tartotta ezt most fontosnak?
5: Ha jól emlékszem, akkor 384 fotó érkezett, ami egészen elképesztő, nem számította mekkora a számra. Ez az bizonyítja, hogy felkeltette az embereknek az érdeklődését. Próbálnék ahhoz ragaszkodni, hogy nem az AI által generált valóságként bemutatott hamis világ az, ami bennünket körülvesz, hanem a valódi értékek. És mi vajdasági magyarok, illetve Vajdaság rendelkezik bizony ilyen valódi értékekkel. Arra kértem a Facebook közösségét, mert ott hirdettük meg ezt a pályázatot, hogy küldjék el a pálya műveiket. A következő napokban az fog történni, hogy ellenőrizzük, hogy van-e esetleg olyan AI által előállított valódinak bemutatott fénykép, ami mégse valódi. Én bízom benne, hogy ilyenek nincsenek, de hogy tiszta legyen a verseny, és azt követően a Facebook oldalamon az összes fénykép közzététerre fog kerülni egy külön albumban, és az emberek szavazatai fognak arról dönteni, hogy mely lesz az első három. Most mondhatnám, hogy hú, de milyen értékes, de inkább szimbolikus ajándékokat fognak nyerni azok, akik az első, második, harmadik helyezettek lesznek, de lesz némi tárgyi nyeremény is. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy várakozáson felül rengetegen tartották azt fontosnak, hogy a fotóikat beküldjék. Következő hetekben kiderül, hogy ki nyer.
4: Köszönöm szépen dr. Pásztor Bálintnak, a VMS elnökének a beszélgetést.
5: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Választások 2026.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek 8 órakor. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk. A 13 aradi vértanú közül 4-en a Délvidékhez kötődnek. Schweidel József Zomborhoz, Leiningen Westerburg Károly Törökbecséhez, Lázár Vilmos és Kisernő pedig Nagybecskerekhez. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Vajdaság több települését is megemlékezéseket tartanak. A központi rendezvénynek idén is elemér ad otthont. Ideiglenes útlezárás lesz Szabadkán az Orka utcában október 7-e és 13-a között. A megváltozott forgalmi rend szerint az Orka utca Zsák utcává válik mindkét irányból, a Proletár brigádok és az Erdőd utcai útkereszteződésektől. A Nikola Demonya utca pedig a Filip Filipovics utcai útkereszteződéstől válik Zsák utcává. A teljes útlezárás az említett napokon 7 és 16 óra között tart majd, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. Az ideiglenes útlezárás a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózat építési munkálatai miatt van szükség. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó választotta az elektronikus villanyszámlát, közölte az EPS. Azok, akik áttérnek az elektronikus számlázásra és számlájukat minden hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az átállás az EPS Uvid Uracsum portálon vagy mobil alkalmazáson keresztül néhány kattintással elvégezhető. Csaló befektetési platformra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. Közleményük szerint nincs olyan befektetési platform, amelynek működését a minisztérium támogatja. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálták rávenni a polgárokat, hogy egy állami projektként bemutatott platformba fektessenek. A megtévesztéshez a minisztérium adatait és Színise Máli ügyvezető pénzügyminiszter képmását is felhasználták. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy a hasonló üzeneteket jelentsék. Végül pedig a sport. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Graficsár vendégeskedett Topolyán. A mérkőzés végeredményét a játékvezetői hosszabbításban állították be, 4-1-re nyert a TSC. Az összecsapás nem csak gólokban volt gazdag, hanem szabálytalanságokban is. A meccs alatt 7 sárga lapot osztott ki a bíró. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán is környékén jelenleg 6 fok van, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, és a legmelegebb órákban 26 fokot mérhetünk.
9: Egy óra múlva is
10: csak a legfrissebbek.
9: Friss hírek minden órában.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Folytatódik a napindító, a pontos idő 8 óra 7 perc. Ebben az órában is hozzuk a legfontosabb közérdekű információkat. Megnézzük, hogyan alakulnak ma az árfolyamok, és természetesen a lapszemle sem marad el. Megnézzük, miről írnak a napilapok, melyek a legfontosabb témák ma. Egy zeneszám után pedig a szabadkai méhészek idei évének járunk utána. Mindez és még sok más érdekesség ebben az órában is, itt a 107,1 MHz-en.

0: Vegyes érzéssel zárják az idei évet a szabadkai méhészek. Noha elégedettek lehetnek az idei mészhozammal, de az aszály miatt a méhek nem tudtak elegendő virágport gyűjteni, és így elmaradt a térre való megfelelő felkészülésük. Emiatt jelentős méhveszteségekkel számolhatnak tavasszal a méhészek, véli Dragojub Mátyi. Stúdiónkban a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület elnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: A napokban fejeződtek be Szabadkán a méhésznapok, hanyadik alkalommal szervezték meg, és hogyan értékelni a rendezvényt?
2: Ez a 29. szervezet volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy nagy tradíciónk van a méhésznapok kapcsolatban, és örüljük, hogy el tudtuk ezt fejezni, úgyhogy hogy értékelni? Hát ugye arról van szó, hogy kettő szempontból nézhessük ezt. Nagyon sok látogató volt, nagyon sok fiatal volt, nagyon sok gyermek volt, és szép is idő volt, és akkor azt mondom, hogy sikeres volt. Van egy szempont, amiből mondhatom, hogy nem épp olyan sikeres, ahogy szeretnénk, arról van szó, hogy ebbe az évbe kevesebb kiállító volt, mint tavalyi években.
1: Lehet-e tudni, hogy miért? Rosszabb volt az esztendő?
2: Nem volt rosszabb az esztendő, egy ember beteg volt, a másiknak valami családi dolgai voltak, ez volt a kifogásuk, úgyhogy remélem, hogy jövőre ők is visszajönnek, és hogy remélem, hogy fiatalok is belekapcsolódnak, hogy több kiállító is legyen.
1: És gondolom, hogy nem csak mézet mutattak be, kóstoltattak meg a látogatókkal, hanem akár felszerelést is lehetett megtekinteni vagy vásárolni.
2: Persze, voltak kaptárok, voltak ilyen üzemanyagok, amit a méhészek használják. A kedves látogatóknak nekik volt alkalom, hogy megpróbálják a mézet, akkor most több ilyen mézes keverékek vannak, akkor a propoliszt, akkor méhpempőt, a virágport, most egy újdonság is a perga, azt is kezdték a méhészek gyűjteni, úgyhogy tényleg volt sok minden. A gyermekeknek készítettünk ilyen mézes fagylajtot, úgyhogy azt hiszem, hogy szép volt.
1: Említette azt, hogy ugye a rendezvényt két szempontból lehet értékelni. Az első a látogatottság, tehát ezzel elégedettek, a kiállítók számával kevésbé, ami nem azt jelenti, hogy jövőre nem lesznek többen. Viszont maguk a kiállítók hogyan értékelték a rendezvényt, miután lezárult? Ők mennyire voltak elégedettek akár a látogatottsággal, akár az értékesítéssel? Mert nyilván ez is a cél.
2: Igen.
1: Amellett, hogy a mézet népszerűsíteni kell a fiatalok körében, és ezt jól teszik, hogy akár az óvodáskori intézményekbe is eljuttatnak mézet.
2: Igen, igen. Hát én ahogy hallom, a kollégáktok meg vannak elégedve. Főleg, mert tudja, mindig, amikor szép nap van, akkor sok látogató van, és azt hiszem, hogy bírtak valamit el is adni, és ahogy hallom, új ilyen ismerkedések voltak.
1: Kapcsolatok.
2: Kapcsolatok, igen. És úgy, hogy megvannak elégedve.
1: Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza magára, a méhészetre és az esztendőre. Említette azt, hogy nem volt rossz esztendő. Mi volt az, ami mondjuk úgy megnehezítette mégis a méhészek dolgát? Ugye hosszú ideig volt szárazság, csapadékmentes időjárás, a virágok is rövidebb ideig mézeltek, szerintem.
2: Azt mondhatjuk, hogy tényleg ez az esztendő jó volt. Ha nézzük az utóbbi pár évek a hasonlításot, akkor nagyon jó év volt. Nagyon szépen mézett a repce is, akkor az akác, ami évekig nem mézett, bár nem, hogy szeretnénk, a napraforgó is szépen adott. És aztán indult, ahogy maga mondta, a szárazság. Az most úgy tűnik, hogy majd borzasztó rossz okokat fog lenni a kaptárokba, azért mert kevesek a méhecskék, nem tudnak főhízlalni, ahogy szoktuk mondani, nem tudnak elkészíteni a téli méheket, és az a prognóza, hogy sok veszteség lesz ebbe a télbe. Főleg, ha nagy erős tél lesz, de remélünk, hogy nem lesz, de ha komolyabb tél lesz, akkor nagyon-nagyon sok méhcsalád el fog pusztulni.
1: Ugye beszélünk a térről, bár még az ősz elején járunk, de hogyan tudnak a méhészek erre rákészülni, hiszen ők is tudják, hogy az apró hasznos rovarok nem tudtak annyit betárolni. Úgy, hogy ön fogalmazott, nem tudták sem a kaptárat, sem a méh családot felhizlalni olyan mértékig, hogy nyugodtan ki tudjanak telelni. Segít majd ezen valamit a méhek etetése és annak az etetőanyagnak a minősége?
2: Nem, az a legnagyobb gond, hogy nem. Nem tudunk hogy segíteni, mert a virágpor botlány, az a baj. Nincs virágpor, és itt a legfontosabb a virágpor. Szoktak a méhészek ezt-azt valamivel botlálni, de eddig az nem mutatkozott be sikeresen. Úgyhogy a virágpor hiátlanság az a legnagyobb oka, hogy lesz méhecske vesztesség.
1: Már megint tanultam valamit, én meg voltam győződve, hogy akár mesterséges úton tudják táplálni a méheket, de az a jó, hogy beszélgetek emberekkel, és mindig tanulok valamit, és nem csak én, hanem nyilván
2: a... Nem lehet azért, mert minden leégett. Olyan szárazság volt, hogy az borzasztó volt. És egyszerűen a természetben nincs virágpor, az a baj.
1: Értem. Beszélgetésünk vége felé közeledve... Hogyan tekint a támogatásokra, elégedette a támogatások mértékével, és egyáltalán hogyan látja a méhészet jövőjét, itt elsősorban az utánpótlásra, fiatal méhészekre gondolok?
2: Hát sajnos nincs sok remény. Minél kevesebb fiatal van, sajnos úgy látszik, hogy nemhogy nem érdekli őket, elkezdi őket érdeklenni, jönnek, csinálunk valami kapcsolatot, megismerkedünk. Amikor meglássák, hogy ez milyen nagy munka, és hogy nagyon, hogy mondjam, kockázás. Mert maga nagyon sok pénzt belefektet, és akkor lesz ilyen szárazság, elveszti a családot, vagy valami történik, vagy ebben az évben nem mézel. Mondjuk rá most nagy kérdés lesz, hogy lesz repceméz a jövőre. Mert ahogy látom, a mezőgazdaság nem bírnak most ütetni repcét. Az is nagy baj lesz. Lesz-e az jövőre, vagy nem lesz?
1: Tehát csökken a vetésterület, ergo ez kihatással lesz majd a repcemézre.
2: Úgy szoktuk mondani, ha nagy hossz szokott lenni, akkor termel az akát is. A szárazság majd arra is...
1: Kihatással lesz. Kihatással,
2: persze, és hogy akkor fiatalok fénekettő. Sokkal biztosabb munkájuk van, mindnek jobban keresni más helyen, és akkor sajnos... Remélem, de nem bízok nagyon, hogy sok fiatal fog elve foglalkozni.
1: És magáról a támogatásokról mit tudna mondani?
2: Támogatások, hát vannak az országok támogatások, abban én szerintem sose elég, az igaz. De az tűrgető. Megkapják az eszközökre 50%-ot vissza, 1000 dinárt kaptak a kaptárra, azt mondják, hogy ez majd lesz jövőre nagyobb összeg.
1: Összeg,
2: igen. Hát eddig az, hogy az tűrhet, meg vagyunk abban elégedve. Sajnos mink a beszéltünk az elébb a méhésznapokról. Ebben az évben a várostól a támogatása minden évben volt, és nagyon szép volt, ebben az évben kimaradt. Nagyon-nagyon kevés volt, és lehet, hogy többet is csináltunk volna, ha nagyobb lenne a támogatás. De remélünk, hogy a jövő években a városnak is több pénze lesz, és akkor megint nagyobb támogatást kapunk.
1: Sikeres esztendőt kívánok a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület tagjainak, és köszönöm szépen, hogy ellátogatott a stúdiumba.
2: Én is köszönöm.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 8 óra 24 perc is, ugyebár az árfolyamokkal folytatjuk a műsorunkat. És akkor nézzük is, 1 euró a mai napon 117 dinár 46 parát ér, vagyis ez a középárfolyama. 100 forintért ma 31 dinár 96 parát kell fizetnünk. 1 svájci frank középárfolyama 125 dinár 88 para, 1 amerikai dollár pedig 104 dinár 71 parát ér. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos devizárfolyamát hallották.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kell, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy

0: felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
1: A pontos idő 8 óra 35 perc, már is itt van kezemben a mai magyar szó. Lapszemlét tartunk a következő percekben. A Magyar Szónak a címoldalán kiemelt hír, hogy kitűnő tanulók pályázhatnak támogatásra. Október 5-én, azaz tegnap megnyíltak a vajdasági magyar középiskolások támogatására kiírt diáksegélyző pályázatok. Emellett olvashatunk egy összefoglalót a Connect and Grow Palicsi konferenciáról, és természetesen a Magyar Szóban is kiemelt hír, hogy ma az aradi vértanukra emlékezünk. Kárpát-medence szerte és természetesen Vajdaságban is lesz több rendezvény. Ami a külföldi kiemelt híreket illeti, ugye elkezdték kiosztani, vagyis bejelenteni az idei Nobel-díjasokat. Tegnap az orvosi élettani Nobel-díjat jelentették be, az optogenetika úttörői kapják ezt idén. És a hét folyamán ugye kiderül, hogy a többi kategóriában kik lesznek majd a díjazottak. Emellett cikkeznek természetesen szokás szerint az ukrajnai háborús helyzetről, és arról is írnak, hogy előre hozzák a választást idén Spanyolországban. Ami a magyarországi kiemelt híreket illeti, természetesen itt is olvashatunk arról, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésen hallgatta meg a volt külgazdasági és külügyminisztert, azaz Szijjártó Pétert. Erről lehet olvasni. Majd pedig arról is írnak, hogy ugye tegnap október 5-én volt 26 éve annak, hogy megdöntötték Szlobodán Milosevic rezsimjét. Erről is láthatunk egy hosszabb cikket. Természetesen rengeteg települési témával lehet foglalkozni a Magyar Szóban, találkozhatunk velük, illetve ami a művelődés és oktatási rovatot illeti, a 8. oldalon itt ugye bővebben is írnak a Szekeres László Alapítvány egyszeri 10 000 dináros támogatásáról is, ugye, amelyre a magyar ajkú, magyar osztályba járó középiskolások jelentkezhetnek, mert megtalálhatók a részletek, illetve arról is olvashatunk, hogy októberben az idősekért a napsugaras ősz rendezvény sorozat 1979 óta nyugdíjas polgártársainkat szólítja meg. Újvidéken is szerveztek az idősek számára programokat. Hagyományápolása és közösség, 18. alkalommal tartották meg a Kukorica Fesztivált Bajmokon. Erről is olvashatunk egy összefoglalót. Emellett a mai Magyar Szóból sem maradnak ki a sporthírek és az érdekességek, ami pedig az utolsó oldalt illeti, hát egy szomorú hírt emeltek ki. Arról írnak, hogy a svájci gleccserek csaknem ötöde elolvadt az utóbbi 5 évben, és hát a jövő sem tartogat pozitívumokat a téma kapcsán, és egy érdekesség, föld körüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Nos, ennyi a mai lapszemléről. A pontos idő 8 óra 38 perc.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, október 6-án. 80 éves korában elhunyt Klára Romics Szabadka, Gály utcai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. 75 esztendős korában meghalt Perica Gosztiác Palics Luka Márdesi utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 69 éves korában elhunyt Vince Dulic Szabadka, Bega utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Hírek 9 órakor, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk. A 13 aradi vértanú közül 4 a Délvidékhez kötődött, Schweidel József Zomborhoz, Leningen Westerburg Károly Törökbecséhez, Lázár Vilmos és Kisernő pedig Nagybecskerekhez. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Vajdaság több településén is megemlékezéseket tartanak. A központi rendezvénynek idén is elemér ad otthont. Ösztöndíjpályázatot hirdett középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű SLA a 2026-27-es tanévre várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. A pályázat célja a diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése. Az elnyerhető támogatás egyszeri, visszanemtérítendő 10.000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Megkezdődött a csődeljárás a szabadkai március 8 vállalat ellen. A gazdasági bíróság október 1-én nyitotta meg az eljárást, miután a cég tartósan fizetésképtelenné vált. Több mint 150 dolgozó maradt munkanélkül. A vállalat helyzetéről és a csőd okairól várhatóan a november 9-ére kitűzött első hitelezői tárgyaláson hangzanak el további részletek. A cég számára továbbra is fennáll a reorganizáció lehetősége. A szabadkai textilipari vállalatot 1927-ben alapították. Végül pedig a sportról. A német Alexander Zverev elleni bravúros győzelem után Novák Djokovic az orosz Daniil Medvegyevet is legyőzte a pekingi kemény pályás teniszversenyen és bejutott a döntőbe. A szerb teniszező 7-5-5-3-ra vezetett Medvegyev ellen, amikor egy nem mindennapi eset történt. Az orosz játékos labdával eltalálta az egyik nézőt, amiért leléptették, így a szabályok értelmében Djokovic nyerte meg a meccset. Novák a keddi döntőben az ausztrál Alex de Minorral küzd meg a serlegért. És az időjárás: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, a legmelegebb órákban 25-26 fokot mérhetünk.
8: Friss hírek?
9: Megvan.
8: Okay. Retrós lágerek?
9: Az is.
8: A
9: múlt dallamai?
8: A jelen hírei.
9: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszan.
8: A 107,1-en.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató: a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentoi Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika, hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
0: Hétköznaponként a 107,1-en
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A pontos idő 9 óra 8 perc, és elérkeztünk Napindító című műsorunk utolsó órájához, de természetesen most sem maradunk érdekes és fontos témák nélkül. Ebben az órában hallhatnak arról, amivel már ugye többször is foglalkoztunk ma, hogy október 6-a van az aradi vértanúk emléknapja, az 1948-49-es forradalom mártírjaira emlékezünk ma. Kis Igorral fogunk ma beszélgetni, hiszen Óbecsén is szerveznek megemlékezést. Ezután, mint ahogy azt már állandó hallgatóink megszokhatták, 9 óra 45 perckor már a Mozaiké lesz, majd a főszerep Csernai Panna, a mai mozaikos műsorvezető érkezik hozzánk a stúdióba is, elmondja majd a részleteket. De előtte egy aktuális és számunkra igen fontos téma, ugyanis megújul a Pannon Televíziónak a kis stúdiója. Nem csak az arculat változik, hanem maga a stúdió is korszerűbbé válik, és a technikai felszereltség is megújul. Hogy pontosan milyen változások várhatók, és hogyan néz majd ki az új kis stúdió, arról Agárdi Gábor igazgatót és Gazsó Attila műszaki igazgatót kérdezem. Sziasztok!
5: Hello, szia!
6: Szervusz, köszöntjük a hallgatókat!
4: Gábor, először is mi indokolta a kis stúdió megújítását, és mi volt a legfontosabb cél az új arculat kialakításakor?
6: Igazából már évek óta ugyanabban a közegben vannak a műsoraink, főleg a közügyek és egyéb más műsorok, és azt a színkombinációt, amit használtunk, azt a nézők már megismerték, és ugyanúgy, ahogy aki követi a Forma 1-es versenyeket, időről időre azért megújulnak a versenyautók kinézete is. Úgy gondoltuk már tavaly, hogy jó lenne egy kicsit felfrissíteni a kinézetét annak a részének, a stúdiónak, ahol a közügyek és egyéb műsoraink vannak, és már nyáron esedékes volt, de valahogy a körülmények úgy hozták, hogy mostanra sikerül kivitelezni ezt.
4: Attila, műszaki szempontból milyen változások történtek?
5: Hát műszaki szempontból például a világításban komoly változtatásokat kell eszközölni. Ez egy teljesen másik típusú díszlet, és ezt másképpen kell megvilágítani. Tegnap a kollégák elkezdték felszerelni a reflektorokat, és úgy látjuk, hogy a hét folyamán elkészülhet minden munkálat, és ez azt jelenti, hogy akkor a keddi közügyek az már az új stúdióból kerülhet adásba, és hát az igazán szembeötlő nagy változás az, hogy ugye idáig a díszletben 4 tévé volt jelen, most ez leredukálódik 1 tévére, de viszont méretében kárpótolja a másik 3 monitornak a kiesését.
4: Tehát akkor ez mindenféleképpen ilyen szempontból, technikai szempontból javítani fogja a műsorok minőségét?
5: A műsor minőségét általában a vendég határozza meg. Ez egy vizuális átalakulás, és ez egy másfajta szemléletet hoz, egy másfajta díszlet, egy másfajta megjelenítési mód, de lényegében ez a minőségében én nem látom, hogy különösebben nagy változást hozna. Külalakjában hoz másságot.
6: Igen, pontosan így, hogy régen volt, ha valaki még emlékszik az 50-es, 60-as években, amikor próbáltak ilyen nappali díszletet, a régi Magyar Televízióban is voltak olyan műsorok, 5 szem közt és hasonló, amikor megpróbálták magát a díszletet, az újságírót közelebb hozni, a szerkesztőt ugye a nézőhöz, és lényegében hasonló lesz itt is a cél, hogy ezzel a közeggel, ami picit hasonlít egy nappalira is, közelebb próbáljuk hozni majd a tartalmat, a szerkesztőt, de valóban egyezek azzal, amit Attila mond, hogy mindig azért a kollégától, és persze a vendégtől függ az, hogy milyen műsor sikeredik, mert hogyha van egy jó téma, van egy jó alany, aki arról nagyon jól tud beszélni, akkor igazán jó műsor tud kerekedni, és akkor a díszlet annyira nem is fontos, de igazából a mai világban, és most ugye nem boomerkedni akarok, hogy a mai világban, de valóban, aki ugye számára fontos az, hogy milyen tartalmat fogyaszt, és a közösségi médiában az hogy jelenik meg, akkor valóban egy picit attraktívabb lehet, és ez is egy szempont.
4: Említette Attila, hogy akkor várhatóan kedden már a közügyek, azaz új stúdióból indul. Milyen műsorok készülnek majd még a jövőben a kis stúdióban? Erről beszéltetek-e már?
6: Tehát igazából azok a műsorok, amelyeket a közönség eddig is megszokott, hogy az előző stúdióban készül, mint például a Szubjektív, ami ott készült, Sporthétfő és egyéb más műsoroknak a felvezetőit is lehetőség lesz ott felvenni, bár ezek közül a műsorok közül, ahogy a Panongazdát is, hogyha mit tudunk veled, említhetném, nagyon soknak a felvezetője pont a műsor jellegéből adódóan az terepen készül. Tehát nem egyszer történik az, hogy a Panongazda is terepen van, és a műsorhoz illő terepen készülnek a felvezetők.
4: Kivéve, amikor szakad az eső.
6: Igen, az egy szempont persze. Illetve Szubjektívet is van, hogy terepen készítenek nemrég az Új Népszínháznak a ugye, tető terében volt egy Szubjektív Papéva írónővel, ami egész szépen sikerült, és onnan be lehetett látni a várost, úgyhogy ezek is hozzá tudnak adni, de ezek a műsorok azok mind el tudnak itt készülni, és úgy lehet elrendezni ezt az új díszletet, hogy akár hozzá is tud adni a tartalomhoz.
4: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzám, és akkor hát várjuk majd nagyon most már, hogy lássuk meg a nézők is, illetve hallgatók is meglássák azt, hogy hogyan is néz ki az új kis stúdiónk. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük szépen.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Emlékezésekhez Óbecse is csatlakozik. A helyszínről Kis Igort, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltjét kapcsoljuk. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak!
0: Óbecsén, ha jól tudom, a római katolikus temető Honvéd sírjánál emlékeznek. Hogyan néz ki majd a megemlékezés? Hogyan szoktak minden évben megemlékezni?
1: Ez így igaz, annyit pontosítanék, hogy a belvárosi katolikus temetőben ugyanis kettő temető van Óbecsén, és ott az ott lévő Honvéd sírnál gyakorlatilag 1990 óta megemlékezünk, illetve ugye a maga a Honvéd sír az pedig több mint 100 éves, még valamikor az 1900-as évek elején emelték az akkori őseink, az akkori magyarok. Minden évben október 6-án megemlékezünk egy kis illő programmal a Petőfi Sándor kultúrkörnek a tagjainak a fellépésével. Szavalatok hangzanak el, himnusz szózat a férfi kórus, illetve a női kórusnak a részvételével, valamint beszédek és természetesen koszorúzás is megtörténik.
0: Mit lát így az elmúlt évek alatt a helyiek? Továbbra is fontosnak tartják, hogy megőrizzék az ősök történeteit és megemlékezzenek az emlékhelyeken?
1: Abszolút így látom, mindig van egy olyan kör, amely van, amikor egyébként látható, valamikor láthatatlan, és ezt is mindjárt kibontom, tehát hogy van az a kör, amely megjelenik október 6-án, november 1-én, március 15-én, illetve a Honvéd sírral és az október 6-ával itt Óbecsén az az érdekesség, hogy mindig egész évben látjuk annak a nyomait, hogy teljesen anonim emberek gondozzák ezt a sírt, rendbe teszik, tehát vannak olyanok, akiknek ez fontos, és annyira fontos, hogy gyakorlatilag szinte köszönetet se várnak el, tehát hogy nem szerepelnek címoldalakon, nem szerepelnek a médiában, és innen is szeretném nekik is megköszönni azt, hogy ápolják az őseink emlékét, ugyanis egyrésztről természetesen október 6-án, mint ahogy szerkesztőasszony is a felvezetőben mondta, a 13 aradi vértanúra emlékezünk, illetve ugye a Batthyány miniszterelnökünkre emlékezünk, mint 14. vértanúra, de ugyanakkor minden közösségnek, így Óbecsének is megvoltak a saját szabadságharcosai, a saját vértanúi, és bár nem mindegyiket ismerjük név szerint, őrájuk is ilyenkor gondolunk, és őértük is mondunk imát.
0: Kik lesznek jelen a megemlékezésen?
1: Ilyenkor jelen vannak a civil szervezetek, mint ahogy mondtam, a Petőfi Sándor kultúrkör, a Támfi Vérek értelmiségi kör, az Ökobecse mindig részt vesz, Puderer László főtisztelendő plébános úr mond imát, ilyenkor a pártok, civil szervezetek, és természetesen a polgárok, tehát mindenkit szeretettel várunk. Ezt egyébként az utóbbi időben már a Vajdasági Magyar Szövetség és a kultúrkör karöltve szokta szervezni. Szekrény Anett, a képviselőjelölt asszonyunk fog mondani egy beszédet, gyermekektől fog elhangzani egy-két vers, illetve nyilván a kórusoktól pedig dalok.
0: Kis Igornak köszönöm szépen, hogy beszámolt a részletekről.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
2: Napindító.
3: 9 óra 43 perc van, a stúdióban pedig már is itt van velem Csernai Panna, ugyanis, ahogyan azt már mondtam, a napindító utolsó órájához érkeztünk, és beszámolunk arról, hogy 10 órától mire számíthatnak a hallgatók, milyen témák lesznek ma Panna nálad a mozaikban.
4: Szia Vivi, köszöntöm a hallgatókat. Hát izgatottan várom a mozaikot, ugyanis több érdekes témával is készültem, és még meglepetés is lesz, de ne szaladjunk ennyire előre. Nos, ami mindenképp szóba kerül, az az, hogy egy asztalos mester munkáját fogjuk bemutatni, mégpedig Kaszás Szebasztiánt, és vele készült egy nagyon szép színes riport. Illetve ma van az, ugye október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, ezért Palánkán is megemlékezést tartanak, így oda telefonálok, és a VMS helyi szervezetének elnöke fogja elmondani, hogy pontosan milyen program lesz a nap kapcsán. Illetve stúdió vendégeket is majd köszönhetünk, mégpedig a stúdióban az ultramaraton futó Sevők Csáki Tiana és edzője Jánosi Elvira, a Palicsi Páligopálusz Ultramaraton Klub elnöke jön hozzánk, ugyanis Tiana 102 kilométert tett meg 12 óra alatt. És ez még igazából nem minden, mert hogy a női mezőny abszolút első helyezettje is lett, és hát valóban hatalmas teljesítmény az, amit ő elért, és még csak 15 éves. Úgyhogy vele fogok beszélgetni, illetve velük, mivel az edzője is jön a stúdióba, ahogy említettem. Úgyhogy röviden ennyi lenne,
3: hát,
4: ami
3: ha
4: a témákat
3: kedvet
4: illeti.
3: Kapnak majd a futáshoz, meg a sportoláshoz, itt a kollégák közül egyre többen kezdtek el kocogni, meg futni. Nem én vagyok az, csak vannak többen. Hát, ha majd mások is kedvet kapnak.
4: Valószínű, és ebben bízom. Illetve ugye említettem, hogy meglepetésünk is lesz. Hát nyereményjátékkal készülünk. Lehet, hogy a szemfülesebb hallgatók múlt héten figyelték a műsort, amikor is a stúdióban járt Kassa Bálint karmester zongoraművész, és hát nem érkezett üres kézzel, a hallgatók számára egy páros belépő jegyet ajánlott fel, amit majd a mozaikban kisorsolunk, de ne szaladjunk ennyire előre, a részleteket majd a műsorban elmondom.
3: És utána lesz ma körhinta is, az pedig a szokásos aktuális információkkal várja majd a közérdekű infókkal a hallgatókat. Köszönöm szépen, Panna, hogy befáradtál hozzánk, és akkor ugye te nem sokára érkezel. A pontos idő 9 óra 46 perc, nekünk ennyi fért mai Napindító című műsorunkba. Köszönjük, hogy ma reggel is velünk tartottak a kedves hallgatók. Pontosan 10 órakor Orosz Ildikó érkezik a legfrissebb hírekkel, utána pedig Panna számít majd a figyelmükre a mai mozaikban, ahol ismét ugye, bár ahogy hallottuk is, érdekes témákkal és beszélgetésekkel várják majd önöket. Önöktől most búcsúzik a mai napindító csapata, Dédit Szuzanna, a mai műsor szerkesztője, és Rafek Violetta, a műsorvezető. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes napot kívánunk, és tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót, a viszont hallásra.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Ezen a napon végezték ki Aradon a 13 honvédtisztet, akik a magyar függetlenség ügyéért harcoltak és életüket áldozták. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon a magyar nemzeti lobogót félárbócra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Ezen a napon a Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény idén is elemérem van. 100 éves a Batthyány örökmécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A Batthyány örökmécses Budapest 5. kerületében, a Bátori utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló emlékmű. Itt végezték ki 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A mécses egy bronztartóban elhelyezett bíborszínű üvegpohár belsejében található, mely egy 3 lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 cm magas és 4 lábon áll. A Magyar Batthyány Alapítvány szervezésében ma koszorúzással, főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek az örökmécsesnél.
4: Választások 2026.
3: Női vállalkozókat, egy könyvelőség vezetőt és egy virágüzlet tulajdonos látogatott meg a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja hétfőn Horgoson. A látogatást követően Kovács Elvira, a VMS köztársasági képviselőjelöltje elmondta, a hölgyek példaértékűek, hiszen a mai világban nehéz több helyen helytállni. A program lakossági fórummal zárult, ahol Kónya Róbert, a VMS képviselőjelöltje kiemelte. A VMS a horgosiakat is segíti, például az ottani határátkelőhely hosszabb nyitvatartásával, ami egyébként az egész vajdasági magyar közösségnek hasznos. Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt, az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25 alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
4: Választások 2026.
0: Sport.
3: Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 2-1-re múlta felül Ukrajnát a szlovákiai nagyszombatban. A magyar válogatott ezzel a csoport második helyére lépett előre, egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A következő fordulóban, november 14-én Georgia ellen lép pályára.
0: Időjárás.
3: Ma sok napsütés várható, kevés felhővel az égen. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: 107,1 MHz.
6: Reklám következik.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
14: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: Mozaikos szép délelőttöt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A műsor egészen 14 óráig tart, addig pedig jobbnál jobb zenék és érdekes témák is lesznek, de ne szaladjunk ennyire előre, elsőnek is nézzük a névnaposokat. Október 6-a Bruno Renáta Berény és Csaba névnapja, köszöntöm őket innen a stúdióból, illetve szokásomhoz híven a születésnaposokról sem feledkezünk meg, örömteli napot, jó egészséget kívánok nekik! Ma egy olyan napról beszélünk, amelyhez a magyar történelem egyik fontos emléknapja is kapcsolódik. Az aradi vértanúkra emlékezzünk, arra a 13 magyar honvédtisztre, 12 tábornokra és egy ezredesre, akiket 1849. október 6-án Aradon kivégeztek az 1848-49-es szabadságharc leverése után. Ezzel kapcsolatban Palánkára telefonálunk majd, ahol ma este megemlékezést tartanak. De lesz egy családi történetünk is, Adáról. Kaszás Szebasztián asztalos mester, már a harmadik generáció tagja, aki ezt a mesterséget viszi tovább, vele készült egy színes riport. Továbbá pedig stúdió vendégeket is köszönthetek majd. Sebők Csáki Tiana még csak 15 éves, de 12 óra alatt 102 kilométert futott, és ezzel nem csak a női mezőny első helyét szerezte meg, hanem saját rekordját is megdöntötte. A fiatal ultramaraton futóval és edzőjével beszélgetek majd a Mozaik utolsó órájában. De ez még nem minden. Ma meglepetéssel is készültem önöknek. A múlt héten a stúdióban járt Kassa Bálint karmester, zongoraművész, és rádiónkban nem érkezett üres kézzel. A hallgatók számára egy páros belépőjegyet ajánlott fel, ugyanis a Bálint Kassa and His Grand Orchestra október 15-én este 19 órakor a Szabadkai Zsinagógában ad koncertet. Strauss legismertebb dallamai, keringők és áriák várják a közönséget egy romantikus érzelmekkel teli estén. Tehát játszanak velünk a Facebookon, a szerencsés nyertest azok közül sorsoljuk ki, akik válaszolnak kommentben egy kérdésre. A kérdés pedig a következő. Kivel mennének el legszívesebben a koncertre? Írják meg a Facebookon a poszt alá. A sorsolás pedig a Mozaik utolsó órájában lesz. Sok szerencsét kívánok mindenkinek. Folytatásban most zenélünk még egy kicsit tovább, aztán pedig jönnek a jobbnál jobb témák, közérdekű információk és minden egyéb. Műszaki munkatársunk Nagy Viktor, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdjük a Mozaikot!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás Szabadka több utcájában is a mai napon. Már 9 óra óta nincs áram Szabadkán, a Vuk Mándusit, az Eduard Ruszián, a Szamobor, a Bartók Béla, a Júbó Sercer, a Dankó Pista, a Piotr Csajkovszki, a Bokely, az Ávnoj, a Virág és a Gyevgyelia utcában, továbbá pedig a Turzó Lajos utca elején, a Nagy Imre utca elején, a Ferenc Ibolya utcában, a Lifka Sándor, a Radnóti Miklós, a Középső és a Nyitott utca egyes részein és a környékén, valamint a Pion és a Grödelica utcában és a Partizán bázisok utca egy részén sincs áram, de a 16. hadosztály utcában a Nyitott utca felé, illetve a Petrinye utca 12-es szám alatt a Szegedi út egy részén, a Virág Balázs utca környékén és a Nagy Imre utcában és annak környékén 13 óráig nem lesz áram. Bővebb információkat olvashatnak a Pannoner TV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történt itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. Most zenélünk tovább. Jön az első emelet.

0: Ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Vamos!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon. 064 242 0089. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:30-tól.
1: Hétvégén fél

0: 9-től és 11:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Jó, hogyha a Mozaikot hallgatják, hiszen minden, ami fontos és érinti önöket, arról bizony beszámolunk. Most éppen nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egy kis közlekedési információval szeretnék szolgálni önöknek. A legfrissebb üzenetek szerint Szabadkán a Jádránnál állogatnak a rendőrök, úgyhogy mindenképp vezessenek óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva. Továbbá egy közérdekű információval is érkezem önökhöz, ugyanis folytatódik az őszi nagytakarítási akció. Már tegnap óta kihelyezték a nagyméretű hulladékgyűjtőket Újzsednyiken, pontosan 6 helyszínen, a Filip Kjájit és a Mátkó Vukovic utca sarkán, az Ilia Lubárda és a Szávó Kovácsevics utca találkozásánál, a Kis Antal utca elején, a Kultúrház előtt, valamint az Ilia Lubárda és a Nikola Tesla utca kereszteződésében, illetve a Bácskai utca végén, a legelőnél. A szemeteseket délután 5 órától kezdik elszállítani, holnap október 7-én szerdán és 8-án csütörtökön Györgyénhelyi közösségben folytatódik az akció.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallott.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Újabb mozaikos órát zárunk, 10 óra 48 a pontos idő. Hamarosan rövid hírek következnek Orosz Ildikó szerkesztésében, majd pedig a folytatásban megismerhetik az adai Kaszás Szebasztián asztalos mestert, illetve Palánkára is telefonálok, ahol az aradi vértanukra emlékeznek meg a mai napon. És ne felejtsék el azt sem, hogy már javában tart a nyereményjátékunk a Facebookon. A Bálint Kassa and His Grand Orchestra október 15-én este 19 órakor a Szabadkai Zsinagógában ad koncertet. A múlt héten a stúdióban járt a zenekar karmestere, aki mesélt a koncertről, és a hallgatók számára egy páros belépőjegyet ajánlott fel. Tehát keressék fel Facebook oldalunkat, és játszanak velünk. A szerencsés nyertest azok közül sorsoljuk ki, akik válaszolnak kommentben egy kérdésre. Kivel mennének el legszívesebben a koncertre? Írják meg Facebookon a poszt alá. Sorsolás a mozaik utolsó órájában. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyarországház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány-Örök Mécseshez, ahol Forstoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el, mások is fűhajtással emlékeztek. A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyányi mauzóleumnál folytatódott.
5: Választások 2026.
4: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek eseményei és a nemzeti tanácsi választások aláírásgyűjtései is azt igazolják, hogy a közösség nem igényli a több szólamúságot, a pluralizmust. Kiemelte továbbá, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna. A politikus kedd estig 50 települést érintett kampány körútja során hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. Dr. Pásztor Bálint a Kishegyesi Vöröskereszt anyagi helyzete kapcsán felmerülő problémára is reagált. Azt mondta, ahogy minden mást, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani. Holnap a településre látogat és próbál megoldást találni erre a kérdésre is. Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a látogatókat, a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszender Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sátich utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péter révén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
5: Választások 2026.
4: Ösztöndíjpályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. Azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését várják, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. A pályázat célja a diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő 10 000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani.
3: Sport.
4: Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán, a TSC nyert 4-1-re. A topolyai csapata a második helyen áll a tabellán, továbbra is veretlen. A ligát a Csácsaki Bórác vezeti, egy ponttal megelőzve a TSC-t.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, ma is sok napsütésben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakulhat.
6: Egy óra múlva is
7: csak a legfrissebbek.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik. Újabb izgalmak, kihívások, olyan sütési formák, amit televíziós versenyben eddig még nem láttak. Visszatér a Grillbetyárok a Pannon televízió műsorára. Új helyszín, új játékosok, új feladatok. Grillbetyárok. Október 31-től szombatonként a 20 óra híradót követően a Pannon televízió műsorán.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en. Pszt.
0: Érdemes fülelni.
2: Október 6-a a magyar történelem egyik gyásznapja. Ezen a napon az aradi vértanúkra emlékezünk, arra a 13 magyar honvédtisztre, 12 tábornokra és egy ezredesre, akiket 1849. október 6-án Aradon kivégeztek az 1848-49-es szabadságharc leverése után. Palánkán is megemlékezést tartanak ma 18 órakor. A rendezvényről és a programról Kovács Evigy Gabriellát, a VMS palánkai helyi szervezetének elnökét kérdezem most telefonon. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok.
2: Hogyan készülnek az idei október 6-ai megemlékezésre?
3: Gyászmise keretein belül összejövünk és beszélünk ebben kapcsolatban. Fiatalok is részt fognak venni. Egy olyan körülbelül 20-an fogunk lenni.
2: Kik vesznek részt pontosan a rendezvényen? Kik működnek közre a megemlékezésen?
3: A plébánosunk és a Magyarország egy része.
2: Az aradi vértanúkra minden évben megemlékezzünk. Miért fontos, hogy ez a hagyomány Palánkán is tovább éljen?
3: Fontos, hogy tovább éljen, hogy tudják, hogy mi történt valamikor. És hogy az emberek egyszerűen emlékezzenek ezekre az eseményekre.
2: Említette, hogy a fiatalabb generáció is meg lesz szólítva kisebb műsor keretében?
3: Lesz egy kis műsor is, igen. Egy kis műsor lesz, és a templomban lesz az egész esemény megemlékezése.
2: Még a beszélgetésünk végén árulja, hogy pontosan hol és mikor kezdődik a megemlékezés?
3: A megemlékezés a Magyar Házban, a Palánkai Magyar Házban, tulajdonképpen a templomban, a Szent Antal templomban lesz 18 órai kezdettel.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Kovács Evigy Gabriellának, a VMS Palánkai helyi szervezet elnökének.
3: Köszönöm szépen!

0: A fa feldolgozás és az asztalos mesterség nem csupán szakma, hanem generációkon átívelő családi örökség is. Az adai kaszás Sebastian már harmadik generációs szakemberként viszi tovább a családi hagyományt, amelynek alapjait már kora gyermekkorában megtanulta. Horváth Kátai Orchidea riportja következik, narrátor Vágó Kriszta.
1: Az asztalos mesterség iránti elköteleződés a családi műhelyben apró feladatokkal is biztonságos kézi szerszámok használatával kezdődött. A fa megmunkálásának első lépéseitől kezdve a legfontosabb alapelvek egyike a precizitás és a fokozott figyelem volt, amelyek elengedhetetlenek a balesetmentes munkavégzéshez. Kaszás Sebastian, asztalos.
2: Harmadik generáció vagyok, és akkor így nagyon megtetszett, hogy így tovább tudom vinni az egész családi hagyományt, munkát, és akkor ez így egy nagyon jó ötlet is volt, meg kiskoromban már ebben tanultam, ebben nőttem fel, és akkor úgy ehhez vonzottam legjobban.
3: Hogyan vezetett be akár a tatád vagy apukád, milyen apró dolgokat kezdtél el tanulni még kicsiként?
2: Általában olyat kaptam, kis munkákat, ilyen kis madárház, ilyen kis szögelés, mérés, kis vágás, kézifűrész, így minden apró dolgokat, nyilván nem kaptam gépet a kézbe, vagy nem géppel dolgoztam, és akkor nagyon odafigyeltek rám, és így az így jósodban megmaradt mind az ujjaim, mert ez egy nagyon fontos dolog az asztalosságban.
1: A szakma legnagyobb kihívását a folyamatos koncentráció jelenti, hiszen a legkisebb figyelmetlenség is komoly balesethez vezethet. A munka legkifizetődő fázisa mégis a kézdarab átadása, amikor a komplex megmunkálási folyamat végén elkészül a végtermék.
3: És mi volt az, ami a legnehezebb volt megtanulni, úgymond?
2: Legnehezebb? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ez ilyen koncentráció a munkára, hogy mikor dolgozol, hogy csak arra, hogy ezt pontosítsen, ne járjon máshol az agyad, mert akkor nagyon könnyen tud lenni baleset.
3: És melyik a kedvenc részed így az egész folyamatban, amikor megalkotsz egy alkotást?
2: Hát mikor be van fejezve, és már készen van, talán azt tudnám tartani, hogy legszebbnek, meg legjobbnak, mert akkor már túl vagyunk minden nehezén, mert azért nem olyan könnyű megcsinálni azt az egész folyamatot.
1: A műhelyben elsősorban fenyő és diófával dolgoznak, ezekre a legnagyobb a kereslet, bár a tölgy és az akác is értékes alapanyag, a magas alapanyagár és a megmunkálási nehézségek miatt ritkábban kerülnek feldolgozásra. Az akácfa különösen kemény szerkezete miatt komolyan igénybe veszi a gépparkot. A diófa tartósága miatt kiválóan alkalmas beltéri bútorok, ajtók és szekrények gyártásához. Ezzel szemben a fenyőfa sokoldalúsága révén akár kültéri szerkezetek alapanyagaként is megállja a helyét. Minden egyedi megrendelés alapos tervezést igényel. A megrendelői elképzelések és a technológiai megvalósíthatóság összehangolása elengedhetetlen a statikailag és esztétikailag is megfelelő végeredmény érdekében.
2: Általában megkeresnek engemet, akkor vagy én elmegyek hozzájuk, vagy ők eljönnek hozzám, és akkor itt együtt megbeszéljük, megtervezzük, megkérdezem, hogy mit, hogy szeretnének, és mikor megvan, hogy mi a terv, mi a cél, akkor összpontosítunk, és aztán megvalósítsuk. Vannak opciók, mikor a kuncsaft nagyon ragaszkodik az ő tervei szerint, általában ez meg is lehet valósítani, de viszont vannak bizonyos folyamatok, mikor ez nem igazán kivitelezhető. De ahogy lehet, kivitelezzük.
1: Egyedi kézműves munka vagy tömeggyártott dizájn. A fafaragás örök érték és luxus, amely sosem megy ki a divatból, de a mai felgyorsult világban sokan a gyorsan elérhető, könnyen lecserélhető bútorokat választják. Igaz, hogy a fából készült egyedi berendezés drágább, de stabilabb, időt állóbb és a saját igényeinkre szabható. Bár a modern, könnyen hozzáférhető bútorokkal rugalmasabban és olcsóbban követhetjük a gyorsan változó trendeket, az egyedi faszobrászat a fafaragás teljesen más stílust képvisel. Sokan úgy vélik, bizonyos daraboknál érdemes mélyebben a pénztárcánkba nyúlni a tartóságért és a személyre szabott megoldásokért. Barsi Ádám.
4: Én mindkét verziót preferálni szoktam. A nagyobb bútorokat, kiegészítőket azt inkább csináltatom. Azokra általában rá szoktam szállni a pénzt, és akkor egyedi készítés alapján tudom őket igénybe venni, ahogyan én szeretném. Én úgy érzem, hogy így stabilabb bútorokat tudok kézhez kapni. A kisebb bútorokat, kisebb kiegészítőket azt inkább a boltban szoktam megvásárolni. A kisebb kiegészítőknél én nekem nem annyira fontos az egyediség, persze lényeg, hogy az is megtetszen nekem, de az ott inkább a gyorsaság, ami én nekem számít.
1: És most vissza a bútorgyártáshoz. Ennek első fázisa a nyers rönkök szállítása és deszkává vágása. A faanyag megmunkálhatóságához elengedhetetlen a természetes szárítási folyamat, amely a fa típusától függően akár 5-10 évet is igénybe vehet. Kaszás Sebastian asztalos.
3: Milyen főbb lépéseken megy keresztül egy-egy fadarab, amíg elnyeri a végleges formáját? Hogy néz ki egy folyamat? Meséld el nekünk, kérlek, hogy ebből a rönkökből hogy lesz bútor?
2: A rönköket legislatásának eltransportáljuk ide hozzánk. Vannak gépeink, amivel összevágjuk deszkának, akkor aztán deszkák után elrakjuk szárítani. Még jelen pillanat csak ilyen hagyományos szárítransportáljuk ide hozzánk. Vannak gépeink, amivel összevágjuk deszkának,

0: áll hozzád a legközelebb?
1: Mindegyikre büszke vagyok, mert például kezdjük a legelejtől, a fakivágásnál, ott is hatalmas precizitás kell, mivel hogy mikor akár mászva, akár darulva, azért nagyon nem mindegy, hogy merre döntsük, hogy merre vágjuk éppen, mert nagyon nagy károk tudnak keletkezni, úgyhogy minden téren nagy precizitás kell. Mint például van egy ajtó, ott is úgy szintén nagy precizitás kell, hogy legyen, már, ha nem lesz jó, akkor nem fog jó csukódni, vagy sok probléma bír lenni. Úgyhogy lehet mondani, hogy minden munkára, mint például egy lépcsőnél, ott hatalmas számolások vannak. Nagyon nagy statisztika. Mindennek meg kell, hogy feleljen. Mert általában a lépcsők a, lehet mondani, a legnehezebbek, mert minden ott van útba. Mert általában fordulósak szoktak lenni, vagy akár csiga lépcső, és akkor, mikor ezt meg kell, le kell gyártani, akkor az nem épp olyan egyszerű. Meg még nem csak a legyártás, hanem még a kiszámolása, megtervezése. Ez egy elég összetett munka.
2: A mesterség továbbadása és a fiatal generáció képzése során a szakmai tudáson túl az elhivatottság, a precizitás és a koncentráció átadása a legfontosabb feltétel.
1: Hiába jó egy tanár, vagy egy mester, vagy bárki, hogy ezt nem tudja átadni. Most nem bírja átadni, mert nem érdekli a diákot, vagy a tanulót, vagy bárkit, akkor azt úgy nem igazán lehet átadni.
2: A műhelyben jelenleg egy 10 személyes diófa ebédlőasztal megmunkálása zajlik, amelynek végső csiszolását követően színtelen felületkezelést alkalmaznak. A bútorgyártás mellett a tevékenységi kör a tetőszerkezetek építésére és felújítására, valamint a fakivágásra is kiterjed.
1: Szadolinnal kérték színtelennel.
2: Az asztalos mester meggyőződése szerint a tömör fának mindig megvolt és meg is marad az értéke. A faanyag időtállósága, természetes szépsége és egyedisége miatt a belőle készült bútorok mindig is a prémium kategóriát fogják képviselni, amelyek bármilyen térbe illeszkednek. Ez az időtálló érték jelenti a hivatás és a hobbi találkozását, amelyre a jövőbeli fejlesztések is épülnek.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, csak pár nap van még a vénasszonyok nyarából, és kijelenthető, hogy bár a reggeli órák hidegek, délutánra felmelegszik a levegő, érdemes ezért rétegesen öltözködni. Ma délután különben sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, esőre ezen a napon sem kell számítani, így hát aki teheti, használja még ki a jó időt, tegyen egy sétát a városban, vagy éppen a természetben. A maximum értékek szinte mindenhol 25-26 Celsius fok körül alakulnak. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, szerencsénkre front nincs felettünk, habár a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat, és a legmelegebb órákban pedig csökkenhet a koncentráció képesség és tompaság, fáradékonyság, akár migrén is jelentkezhet. Viszont a napos idő jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre. 11 óra 46 a pontos idő, hamarosan híradók következik itt a 107,1-en, de tartsanak velünk a folytatásban is. Az utolsó órában egy fiatal ultramaraton futóval és edzőjével beszélgetek, akik hihetetlen nagy teljesítményt értek el egy nemzetközi versenyen. Jövök a részletekkel, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, illetve azt se felejtsék el, hogy az utolsó órában nyereményjátékunk nyertesét is kisorsolom egy online applikáció segítségével, tehát még játszhatnak, keressék fel Facebook oldalunkat, ahol minden fontos információt megtalálnak, annyit viszont elárulok, hogy egy páros belépőjegyet nyerhetnek a Bálint Kassa & His Grand Orchestra október 15-i hangversenyére, amely a Szabadkai Zsinagógában lesz megtartva. Tartsanak velünk a folytatásban is! Hamarosan jövök a részletekkel.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Híradó.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Reggel felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót Budapesten az országház előtt. A választási hírek mellett szó lesz még a pelet drágulásáról és arról, mikor érkezik a lehűlés. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyarországház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szúzat kíséretében eresztették fél árbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forstoffen Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. A megemlékezők ezután átvonultak a Battyányi örökmécseshez, ahol Forstoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el, mások is fűhajtással emlékeztek. A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Battyányi mauzóleumnál folytatódott.
2: Választások 2026.
1: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, a közösség ugyanis nem igényli a több szólamúságot, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen vittelenné válna. A politikus a Kishegyesi Vöröskereszt kapcsán felmerülő problémára is reagált. Azt mondta, hogy minden mást, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani. Lajkó Anett összeállítása.
3: Kedd estig 50 települést érintett dr. Pásztor Bálint kampány körútja. A VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. A közelgő parlamenti választások kapcsán megjegyezte, hogy bár a vajdasági magyarok egy része más listára szavaz majd, a többség továbbra is a VMS-t támogatja. A politikus szerint az elmúlt hetek eseményei és a nemzeti tanácsi választások aláírásgyűjtése is azt igazolják, hogy a közösség nem igényli a több szólamúságot, a pluralizmust. Kiemelte továbbá, hogy egy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna.
4: Na most mondja már meg nekem valaki, hogy egy belgrádi központú pártból ki tudja azt, hogy hol van Kupuszina? Miért lenne fontos annak a valakinek, hogy 2,5 millió eurót az országos költségvetésből oda tegyen arra, hogy Kupuszinán Bácskertesen épüljön a vízvezeték? Hát mi tudjuk, hogy a Vlaszotince, meg a Gádzsinhán, meg a Vladicsinhán nevű önkormányzatokban, mert ezek szerbiai önkormányzatok, mik a lakosok prioritás és mi a fontos nekik? Nem. Hát akkor egy belgrádi központú szerb pártnak vajon miért lennének fontosak a magyarok által lakott településeit? Ezért mondom azt, hogy védtelen lenne. Természetesen nem halnánk ki másnap, de védtelenné válna a vajdasági magyar közösség, hogyha nem lenne erős magyar érdekképviselet.
3: Veszélybe került a Kishegyesi Vöröskereszt működése. A helyzetre reagálva a VMS politikusa kijelentette, hogy bár személyesen senki sem kereste meg az ügyben, a probléma megoldása nem marad el. Szerdai kampánykörútja során Kishegyesre és Bács-Feketehegyre látogat, ahol utána jár annak, milyen módon lehetne rendezni ezt a kérdést.
4: Én úgy tudom, hogy a helyi Vöröskereszt a tavalyi év végén tudta, hogy az önkormányzat ebben az évben 6 millió dinár tud adni nekik. Ennek ellenére olyan költségvetést csináltak, hogy 7,5 millió dinárra, ezért hiányzik az a 1,5 millió dinár, ennek ellenére ezt a problémát meg kell oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Caritas is hasonló gondokkal küzd, és nagyon-nagyon sokan küzdenek hasonló gondokkal, akik az emberek szociális biztonságát próbálják jobbá tenni, ezt az ügyet is megpróbáljuk orvosolni. És hát megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy egy halálra politizált ügyet csinált belőle az ellenzék. Ami oké, szíve joga, legitim dolog. De vajon ők mit tesznek annak érdekében, hogy ez megoldódjon azon kívül, hogy kígyót békát kiabálnak? De ahogy minden más, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani.
3: A politikus Facebook oldalán meghirdetett az Én Vajdaságom pályázatra 384 fotó érkezett. A kezdeményezés a mesterséges világgal szemben Vajdaság valódi értékeit hivatott bemutatni. Az összes képet feltöltik egy albumba, a győztes első három helyezettet pedig a felhasználók szavazatai alapján választják ki.
1: Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma a Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszandr Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt az újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
2: Választások 2026.
1: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a térre szükséges tüzelőt, a pellet ára azonban jelentősen emelkedett. Helyenként akár 50%-kal is többet kell fizetni érte, miközben a szakértők szerint nincs hiány, és az ellátás is stabil. Pető Attila és Vágó Krisztina összeállítása.
0: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a télire szükséges pelletet. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a szerbiai gyártók képesek fedezni a belföldi szükségleteket. Az értékesítési helyek mintegy 80%-án elegendő készlet áll rendelkezésre. A hiányzó mennyiséget pedig részben importból, többek között Bosznia-Hercegovinából biztosítják. A professzor szerint a jelenlegi árak túl magasak, ezért arra kérik a gyártókat és a kereskedőket, hogy ne emeljék tovább azokat. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora. Eljuttattuk az üzenetet a gyártókhoz és a kereskedőkhöz, és most ismét szeretném megismételni, illetve arra kérem őket, hogy álljanak le a további áremelésekkel, mert minden további áremelés állami reakciót váltana ki, vagyis megfelelő intézkedések meghozatalát tenni szükségessé. A professzor szerint az árkorlátozás végső megoldás lehet, ezért egyelőre más eszközökkel próbálják megfékezni az áremelkedést. Elmondása szerint az elmúlt három évben 160 ezerről közel 200 ezerre nőtt a pellettel fűtő háztartások száma, és idén már meg is haladhatja a 200 ezret. Glavonyics kiemelte, hogy idén először a pellettel való fűtés drágább lehet az éjszakai árammal történő fűtésnél. Ugyanakkor Szerbia a fa alapú tüzelőanyagokból nem szorul import. Szerinte a korai pelletvásárlást elsősorban a hiánytól és az újabb áremeléstől való félelem ösztönözte, miközben a hazai termelés a fogyasztás 90-92%-át fedezi. A professzor szerint nincs ok aggodalomra, pelletből elegendő mennyiség áll majd rendelkezésre. Egy újabb, természetesen indokolatlan áremelés már állami reakciót válthat ki, vagyis az árkorlátozására vonatkozó intézkedés meghozatalát. Ugyanakkor azt is ki kell majd emelnem, hogy az áron bejelentett drágulása kissé megváltoztathatja a pellet iránti keresletet is, mivel a pellet és az elektromos áram egymást kiegészítő energiahordozók. Így az egyik oldalon bekövetkező költségváltozás, a másik oldalon a kereslet, ezáltal pedig az árak növekedését idézheti elő. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint egy átlagosan szigetelt 60 négyzetméteres lakás 180 napos fűtési szezonjában a fűtés tűzifával 60-99 ezer, pellettel mintegy 114 ezer, szénnel pedig 81-102 ezer dinárba kerülhet. A pellet ára tonnánként 3000 és 6000 dinárral emelkedett tavalyhoz képest, egyes értékesítési helyeken pedig már 46 ezer dinárt is elkérnek érte. A tűzifa ára egyelőre nagyjából a tavalyi szinten maradt, köbméterenként körülbelül 11 ezer dinár, de a nagy kereslet miatt később drágulhat. A szén iránt évek óta csökken az érdeklődés. Az ára jelenleg fajtától, származási helytől és fűtőértéktől függően tonnánként 16 és 28 ezer dinár között mozog.
1: Bár a hét eleje még kora őszi meleget hoz Vajdaságba, a következő napokban fokozatosan változik az időjárás. A hét közepén még 25-27 fok körüli maximumokra számíthatunk, október 9-e és 10-e körül azonban markáns lehűlés érkezik. Itt-ott eleredhet majd az eső, számottevő csapadékra azonban továbbra sincs sok esély, ami a hosszabb ideje tartó szárazság miatt egyre nagyobb gondot jelenthet. Vajtai Viktóriát hallják.
5: Ha valaki még kihasználná az utolsó igazán kellemes, szinte nyárias őszi napokat, ezen a héten még megteheti. A következő napokban ugyanis bőven 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Kedden és szerdán 23 és 27 fok közötti maximumokra számíthatunk, a hét második felében azonban jelentős változás kezdődik. A mostani szinte nyárias hőmérsékletek után néhány nap múlva már egészen más időjárás fogadhat minket. Az előrejelzések szerint október 9-e és 10-e körül egy markáns hidegfront éri el a térséget, amely lehűlést hoz, ami viszont a csapadékot illeti, helyenként előfordulhat majd, azonban számottevő esőre a hétvégén sem lesz nagy esély. A csapadék hiány egyre inkább érezhető Vajdaságban. A térségben már mintegy három hónapja nem hullott jelentős mennyiségű eső, ezért a mezőgazdasági területek talaja is kiszáradt. A szántóföldeken porba vetnek a termelők, miközben a meteorológusok a következő napokra sem ígérnek nagy mennyiségű csapadékot. Szombaton és vasárnap a nappali maximumok 20 fok körül, helyenként pedig már az alatt alakulhatnak. A reggelek is egyre hűvösebbek lesznek. A lehűlés pontos mértéke még változhat, az azonban már most is jól látszik, hogy a hét elejé 25-től 27 fokos idő már nem maradt tartós. Az időjárás változása az allergiások számára kedvezőbb lehet. A parlagfű pollen koncentrációja ugyanis fokozatosan csökken, így mérséklődik a pollen terhelés is. Egy kiadósabb eső ezt tovább segíteni, egyelőre azonban jelentős csapadékra nem számíthatunk.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ingyenes programokkal várják az óvodásokat és általános iskolásokat a Szabadkai zsinagógában. Felújítják a Récsei kápolnát Kúlán. Jönnek a részletek. A Szabadkai zsinagóga történetével és különleges építészeti értékeivel ismerkedhettek meg a gyerekek a gyermekhét keretében. A szervezők október 9-éig ingyenes programokkal várják az óvodásokat és az általános iskolásokat, akik játékos formában fedezhetik fel a zsinagóga múltját és kulturális jelentőségét. A programsorozat tegnap ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
6: A megnyitón a gyerekek a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány munkatársaival is találkozhattak, és játékos formában ismerkedhettek meg az épület történetével és kulturális értékeivel. A programot zenei előadás is színesítette, Saláta Ugrai Lázár zongorajátékkal lépett fel. Király Réka a Széchenyi István Általános Iskola tanulója.
7: Nem voltam még soha, csak a zsinagóga előtt, negyedikben, és szerintem nagyon szép templom.
8: Hogy érezted ma itt magad, mi mindent láthattatok?
7: Hát nekem nagyon tetszett ez a vége, hogy ez a kisfiú zongorázott, mert én nagyon szeretem, ha valaki zongorázik, szerintem nagyon jó hangszer, és nagyon tetszett ez az egész előadás.
6: A gyerekek érdeklődését különösen felkeltette a zsinagóga gazdagon díszített belső tere. A monumentális épület és különleges díszítő elemei sokuk számára első alkalommal nyújtottak közvetlen élményt. Gajdos Dániel, a Széchenyi István Általános Iskola tanulója.
9: Nekem ez az előadás most nagyon tetszett. Személy szerint a zsinagógába ritkán jövök. Amikor el is jövök, akkor is örülök, hogy eljöhetek, mert ugye szép a templom maga, nagy.
6: A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány célja, hogy a gyerekek már fiatalkorban megismerjék és megszeressék a város kulturális örökségét. A szervezők október 5-e és 9-e között minden nap 10 és 18 óra között várják az érdeklődőket. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
10: A jelentősége abban rejlik, hogy a gyermekek kiskoruktól kezdve megismerjék ezt az épületet, a szépségét, hogy miért ilyen jelentős az, hogy őrizzük, ugyanis egyszer majd ez a generáció fog vigyázni rá, gondoskodni róla, és azt, amit megismerünk, azt könnyebb meg is szeretné is gondoskodni róla. Ezen a héten minden nap nyitva tartunk, mindenkit arra buzdítok, tanárokat, pedagógusokat, tanítókat, óvónőket, óvodákat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
6: A Szabadkai zsinagóga ma nem csak szakrális hely, hanem a város egyik fontos kulturális tere is. Koncerteknek, kiállításoknak és más kulturális rendezvényeknek ad otthont.
2: Választások 2026.
1: Női vállalkozókat, egy könyvelőség vezetőt és egy virágüzlet tulajdonost látogatott meg a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja hétfőn Horgoson. A településen lakossági fórumot is tartottak. Fejős Ornella és Dédics Szuzana riportja.
3: Több mint 25 éve foglalkozik Grantz Gabriella könyveléssel, adótanácsadással, export-importtal és marketinggel.
11: Természetesen az lenne nagyon fontos, hogy nekünk is legyen lehetőségünk, tehát a mi szolgáltatási körünknek is legyen lehetőség arra, hogy mi pályázatokat nyerhessünk, vagy pályázatot nyerjünk, akár eszközbeszerzése, akár pénzeszköz formájában, hogy a gépparkot mi is bővíteni tudjuk.
3: Nagy kitartással és erővel vezeti a virágüzletét Radetic Laura és testvére.
12: Én nem érzem hátrányát annak egyáltalán, hogy mi női vállalkozók vagyunk, sőt, szerintem ebben a szakmában ez valahol természetes is az embereknek, hogy ezt virágüzletben ők dolgoznak. Nem is igényeltünk semmiféle támogatást eddig, így természetesen nem is kaptunk, de van terve egyébként valamiféle fejlesztés, és lehet, hogy ha lesz rá pályázat, akkor biztosan, hogy fogunk igényelni.
3: A vállalkozásokat Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje is megtekintette.
13: De valójában mindannyian, akik végigkísérték ezt az utat, arról beszéltek, hogy a közösségnek is adnak, tehát vállalkoznak, de a közösségi élet aktív részese is, úgy a civil szerveződési formák, mint a gyerekekkel való foglalkozás és az összefogás, tehát engem személy szerint pont ez fogott meg leginkább.
3: Horgoson a VMS az elmúlt időszakban sokat tett a közösségért, emelte ki Kónya Róbert, a párt képviselőjelöltje.
14: Például az egyik ilyen pont a horgosi határátkelő, amelyek a nyitvatartása a Vajdasági Magyar Szövetség lobbiának köszönhető. Ez a tevékenység, ez a lobby az azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, nem csak a horgosiak számára, hanem a tágabb közösség az ingázók számára is fontos.
3: A látogatás lakossági fórummal ért véget, ahol a résztvevőkkel egyeztettek a közelgő választásokról.
1: Felújítják a Récsei kápolnát Kólán. A szükséges támogatást az előző magyar kormány ítélte meg, a Magyar Nemzeti Tanács pedig pótolta a hiányzó eszközöket. A kápolnát hétfőn a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listavezetője és kísérete is megtekintette, akik Nyugat-Gácsai kampánykörútjuk keretében Kóla mellett Szilágyin és Bácskertesen jártak. Paracki László és Brasnyó Zoltán riportja.
15: A kulai római katolikus temetőben áll a Récsei kápolna, illetve mauzóleum. A Récsei család építette, eredetileg síremlékként, ugyanakkor építészeti szempontból is rendkívül értékes épület. Juhász György, kulai plébános.
16: Récsei család építette, igazából ez mauzóleumnak készült, és hogy majd ide temetkezik a család. Hát nem tudom, hogy kit temette, nem sokan lettek eltemetve itten, illetve nem is temették el, csak van egy ilyen templom, és ott volt igazából egy vagy két koporsó. És a másik világháború után ezeket a koporsókat kidobálták ide valóban, még a halottakat, még Istent, hogy hova elvitték.
15: A kápolna felújításához szükséges támogatást az előző magyar kormány ítélte meg, a Magyar Nemzeti Tanács pedig pótolta a hiányzó eszközöket. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listavezetője.
17: Kulán elkezdődött a Récsei kápolna mauzóleum felújítása. Ez egy egészen impresszív építmény. Műfaját tekintve hasonlít a pécsi zsolnai mauzóleumhoz. Récsei Ede építette egy síremlék tulajdonképpen, de egy gyönyörű épület. Magyarország kormányának a támogatásából, illetve a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából zajlik ez a felújítás. Összesen 63 000 euró értékben.
15: A Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak látogatása utcafórummal folytatódott, amelyre először a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központban, majd Szilágyin a Turul szobornál került sor. A nap Bácskertesen lakossági fórummal zárult. Dr. Úri Emese, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
18: Az, ami ennek a választásnak egy különlegességét jelenti, az, hogy tulajdonképpen mint egyedüli vajdasági és mint egyedüli magyar párt veszünk részt ezen a választáson. Tehát minden, arra kérek minden vajdasági magyar érzelmű embert, legyen az fiatal, legyen az idősebb, mert mi nem teszünk különbséget korban, képességekben, tehát minden magyar érzelmű embert arra kérünk, hogy erősítse ezt a közösséget, mert mi akkor tudunk visszavetőlegesen hatni a közösségre, és valamit elérni annak érdekében, hogy továbbra is legyen magyar ezen a vidéken.
15: A Bácskertesi Lakossági Fórumon elhangzott, az elmúlt időszakban a településen 20 km vízvezeték hálózat épült, a munkálatok értéke 2,4 millió euró, ugyanakkor a helyi általános iskolai fejlesztésekre 131 ezer euró támogatást kapott.
2: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. A folytatásban is sok napsütésre számíthatunk. A legmelegebb órákban 26 fok várható.
20: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
21: Reklám következik.
22: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
23: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
24: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
23: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
24: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
23: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
25: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
26: Várom a postást.
25: Jön a nyugdíj?
26: Azt várhatom.
25: A számlákat hozzák.
26: Na azt nem várnám.
25: Hát akkor?
26: Ma hozzák a hét napot.
27: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
28: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Október 6-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 46 para, 100 forint 31 dinár 96 para, a svájci frank 125 dinár 88 para, az angol font 138 dinár 36 para, az amerikai dollár pedig 104 dinár 70 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Elérkeztünk a Mozaik azon részéhez, amikor a hallgatókkal a Pannoner TV műsorát ismertetem. Ez ma sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy mi minden lesz látható a nap hátralévő részében, a televízióban, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, utána tanuljunk szervül, 17 órától pedig közel kép. Bemutatják benne a kertvároshelyi közösség mindennapjait. Megszokott időben 17 óra 30 perctől híradó, azt követően közügyek hírháttérműsor, majd kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig szubjektív. Dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült Tarág Loncsák Karapandzsic, Szabadkai Zeneiskola zongora tanára. Vele készült egy interjú, ezt tudják megnézni 19 óra 30 perctől a Pannon televízióban. 20 órától híradó, majd azt követően Magda naplója, egy életrajzi film, utána Kincses ládánk, melyben Kúla település lesz bemutatva, utána pedig közügyek, hírháttérműsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Ami pedig a rádiónkat illeti, hamarosan a legfrissebb hírekkel érkezik a stúdióba Orosz Ildikó, a Mozaik utolsó órájában pedig egy fiatal ultramaraton futóval és edzőjével beszélgetek, de nyereményjátékunk nyertesét is kisorsolom majd egy online applikáció segítségével. Tehát még játszhatnak, keressék fel Facebook oldalunkat, ahol minden fontos információt megtalálnak. Mielőtt most tovább zenélnénk, felhívom figyelmüket arra is, hogy Szabadkán ideiglenesen útlezárás várható a Zorka utcában, pontosabban holnaptól, tehát október 7-e és 13-a között. A megváltozott forgalmi rend szerint a Zorka utca Zsák utcává válik mindkét irányból, a Proletár brigádok és az Erdőd utcai útkereszteződésektől. A Nikola Demonya utca pedig a Filip Filipovics utcai útkereszteződéstől válik Zsák utcává. A teljes útlezárás emellett az említett napokon 7 és 16 óra között tart majd, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. Az ideiglenes útlezárásra a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózat építési munkálatai miatt van szükség.

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Ezen a napon végezték ki Aradon a 13 honvédtisztet, akik a magyar függetlenség ügyéért harcoltak és életüket áldozták. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon a magyar nemzeti lobogót félárbocra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Ezen a napon a Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény idén is Eleméren van. 100 éves a Batthyány örök mécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A Batthyány örök mécses Budapest 5. kerületében a Bátori utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló emlékmű. Itt végezték ki 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A mécses egy bronztartóban elhelyezett bíbor színű üvegpohár belsejében található, mely egy 3 lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 cm magas és 4 lábon áll. A Magyar Batthyány Alapítvány szervezésében ma koszorúzással, főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek az örök mécsesnél.
4: Választások 2026.
3: Női vállalkozókat, egy könyvelőség vezetőt és egy virágüzlet tulajdonos látogatott meg a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja hétfőn Horgoson. A látogatást követően Kovács Elvira, a VMS köztársasági képviselőjelöltje elmondta, a hölgyek példaértékűek, hiszen a mai világban nehéz több helyen helyt állni. A program lakossági fórummal zárult, ahol Kónya Róbert, a VMS képviselőjelöltje kiemelte. A VMS a horgosiakat is segíti, például az ottani határátkelőhely hosszabb nyitvatartásával, ami egyébként az egész vajdasági magyar közösségnek hasznos. Folytatja az aláírásgyűjtést a vajdasági magyar újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt, az újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántich utca 25 alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyar Kanizsán gyűjtik az aláírásokat.
4: Választások 2026.
0: Sport.
3: Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 2-1-re múlta felül Ukrajnát a szlovákiai nagyszombatban. A magyar válogatott ezzel a csoport második helyére lépett előre, egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A következő fordulóban, november 14-én Georgia ellen lép pályára.
0: Időjárás.
3: Ma sok napsütés várható, kevés felhővel az égen. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
4: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 102 km 12 óra alatt. Ezt a teljesítményt érte el Sebőkcsáki Tiána a magyarországi Mártéjon rendezett nemzetközi ultrafutó versenyen, ahol a női mezőny abszolút első helyét is megszerezte. Ráadásul saját korábbi rekordját is megdöntötte. A stúdióban most köszöntöm az ultramaraton futó Sebőkcsáki Tiánát és edzőit, Jánosi Elvirát, aki a Palicsi Páligopálusz ultramaraton klub elnöke is egyben. Sziasztok!
4: Szia!
3: Elsősorban szívből gratulálok, Tiana! Ez hatalmas teljesítmény, sőt, a saját csúcsodat is megdöntötted. Számítottál rá, hogy ilyen jól fog sikerülni a verseny?
5: Nem, annyira kicsit izgultam előtte, de ahogy elindult a verseny, úgy megnyugodtam és folytattam.
3: Mesélj kicsit a versenyről, hogyan nézett ez ki?
5: Hát elindultunk 10 órakor. A pálya, az időjárás minden jó volt, a környezet is szép volt, és aztán megutottunk a este 10-ig.
3: Ez nagyon-nagyon megterhelő lehetett. Azért egy ilyen távon sok minden forog az ember fejében. Volt olyan pillanat, amikor mondjuk azt érezted, hogy most már nem bírom tovább, és megállok?
5: A végénél volt, hogy most már lehetne vége, de ez... nem volt opció, mert már a végénél tartottunk, szóval csak legyen vége.
3: És mi segít ilyenkor? Mi az, ami motivál ilyenkor, hogy még ki kell bírnom ezt a pár lépést, ha lehet így fogalmazni?
5: Saját magamat szoktam megnyugtatni, hogy már mennyi van mögöttem, és hogy még csak kevés, és hogy ezt már csak kibírom, meg hogy befejezzem meg utána az eredmények.
3: Hogyan kell egy ilyen versenyre felkészülni? Elvira, te készítetted fel Tianát, mit lehet elmondani erről?
4: Tiana másképp viselkedik, mint általában az ő korosztálya. 15 éves, de van neki mindig saját stratégiája, és tudja, hogy mit akar, mit szeretne elérni. Az edzésekre rendszeresen jár, persze szeretné, ha elkésni, de hát azt elnézzük neki. Heti 3 vagy 4 edzés van, de az nem elég, hanem általában évente 2-szer megyünk edzőtáborba, az 1 hetes, de viszont ott erős edzések vannak, és napi 3 alkalommal. Tehát végigcsinálta az edzéseket szó nélkül, tudtam, hogy benne van, nem merném olyan versenyre vinni, ha tudnám, hogy nincs fölkészülve, se őt, se a másik gyereket, egyiket sem. Ő benne maximálisan megbízom. Nagyon jó tandem vagyunk, hallgat rám, én figyelem az ő óhajait, vágyait, mert mégis másra is szüksége van ebbe korban, nem csak a futásra, és nagyon-nagyon jó stratégiát készít önmagának, nem kell nekem megbeszélni vele, hogy na most mivel én tapasztaltabb vagyok, hogy fuss. Ő szépen beosztja magának a hosszút több részre, mert úgy könnyebb elviselni. Állandóan matekozik útközben, többször odaszól nekem, hogy vigyázz rám, hogy most 4 óra alatt te, és nem értem, hogy mit mond, de bólogatok, hogy jó rendben, de számolja ő magának. És ami még nagyon tetszik nála, hogy azt se kell mondani, hogy ha nehéz, akkor csatlakozz valakihez, egy másik futóhoz. És elég azzal menni 1-2 kilométert, és túlteszi magát a krízisen. Tehát abszolút nem láttam rajta végig, hogy krízisbe lett volna, csak a vége volt neki már az az utolsó kör. Nehéz, tehát ez normális is. Meg akkor már az érzelmek is valószínű, hogy dolgoznak, hogy na itt a vége is sikerült megcsinálnom. Persze én addig lerágtam a körmeimet, itthon az anyuka is már követte, hogy ott van a másik mögötte egy tapasztalt, nagyon jó, nagyon erős futó, és ő úgy számolt, hogy ő, mivel Tiana még fiatal, valószínű, hogy nagyon megindult, nem fogja bírni a végéig ugyanezt a tempót, viszont Tiana az első métertől az utolsóig vezetett, és megnyerte a női mezőnyt.
3: Akkor ki volt számolva minden, ez elmondható?
5: Igen.
3: Fiatal vagy még, ha jól tudom, 15 éves,
5: igen,
3: és már ilyen nagy eredményt értél el. Mit jelent a klub számára ez?
4: Hát óriási eredmény, és januárban én már fölvettem a kapcsolatot egy világbajnok szervezővel, világbajnokság szervezőjével Tennessee-ből, mivel Tiana, ha 16 évet betölti, az jövő januárban lesz végre, akkor már jogosult, hogy részt vegyen a világbajnokságon. Ehhez viszont ki kell, hogy fussa a részidőt. Most azon vagyunk, és arra fog edzeni.
3: Az mennyi?
4: Tehát 160 kilométer backyard, az olyan, hogy minden órába indulnak, és 6 kilométer, 700 métert kell futni. És mindaddig, amíg ki nem potyognak, ki nem esnek a futók, az győz, aki az első. Ő a backyardon eddig 107 kilométer teljesített, de szerintem benne van már a 160.
3: Nagyon jó ilyet hallani, és nagyon sok sikert kívánok ehhez. Tiana, te még sulis vagy, iskolába jársz. Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolai kötelezettségeket az edzéssel, a sportolással?
5: Hát van, amikor nehezebb, de ezek ugye versenyidőszakok után, de utána visszarázódok gyorsan. Egy-két hét, ami nehezebb, mikor összegyűlnek az ellenőrzők, de az osztálytársak segítenek. Anyu is tanul velem, meg a tanárokkal is könnyű.
3: Akkor jó, hogy van egy olyan kapcsolati háttered, akik támogatnak téged.
5: Igen.
3: Most ez a világbajnokság előtt álltok. Mennyi idő van erre felkészülni, mikorra várható?
5: Hát most októberben lesz ez, ahol ki kell futnom a részidőt. Ha ott megvan a 24 óra, akkor jövőre az októberben lesz a verseny, a világbajnokság.
3: Nagyon sok sikert kívánok hozzá, és még annyit árulj el, hogy mit szeretsz legjobban a futásban?
5: Nehéz kérdés, de ki kell tartani is, hogy van egy ilyen célod előtte. Szeretem a mozgást is, meg minden.
3: Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok. Sok erőt és kitartást kívánok.
5: Köszönjük szépen.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon. 064 242 0089. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061-150-97-73-as telefonszámon. 061-150-97-73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
7: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: Elérkeztünk mai műsorunk talán legizgalmasabb részéhez, ugyanis, ahogy ígértem, a Mozaik utolsó órájában kiderül, ki a szerencsés nyertes a Facebookon meghirdetett nyereményjátékunkban. A múlt héten a stúdióban járt Kassa Bálint karmester zongora művész, és nem érkezett üres kézzel. A hallgatók számára egy páros belépőjegyet ajánlott fel, ugyanis a Bálint Kassa and His Grand Orchestra október 15-én este 19 órakor a Szabadkai Zsinagógában ad koncertet. Most egy online sorsoló applikáció segítségét veszem alapul. Egy kattintás, és már kiderül, hogy ki tudja meghallgatni október 15-én Strauss legismertebb dallamait, különleges keringőket és áriákat. Nos, a szerencse kerék forog, doppergés, a nyertes pedig nem más, mint Lipták Ildikó. Szívből gratulálok, a jegyátvétel részleteiről felvesszük a Facebookon önnel a kapcsolatot. Köszönjük mindenkinek, aki játszott, és aki most nem nyert, az pedig ne csüggedjen. Lesznek még nyereményjátékok a jövőben, ezért is érdemes hallgatni a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszát, és azért is, mert jobbnál jobb zenéket hallhatnak. Következzen most a Pet Shop Boys itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

nem a témákból és a jó zenékből fogytunk ki, hanem a műsoridő járt le, a mozaik végéhez értünk, hamarosan hírek, a folytatásban pedig Mérleg Plusz, ugyanis délelőtt a napindító vendége volt dr. Pásztor Bálint, akivel aktuális politikai és közéleti kérdésekről beszélgettek. Majd 15 és 16 óra között is tartsanak velünk, hiszen akkor pedig a napindító kiemelt témáit ismételjük. Délelőtt, ha lemaradtak volna a műsorról, van megoldás a pótlásra. Továbbá 16 órakor híradó, majd pedig forog a körhinta, Vágó Kriszta számít a figyelmükre. A mozaik csapata viszont már a búcsúzik, az adásvezető technikus Sóti Tamás még itt marad önökkel is, figyeli a műsor gördülékeny menetét. Én viszont megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép délutánt és jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna, a viszonthallásra.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren az Arad Vírtanúk emléknapjának reggelén. A nemzeti lobogót a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették fél árbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták. A rendezvényen hangsúlyozták, Batthyány és a reform nemzedék kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az áprilisi törvények révén Magyarország átléphessen a feudálisból a polgári társadalomba. Vajdaságban a központi megemlékezést idén is eleméren tartották.
5: Választások 2026.
4: Eddig 18 választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és a 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán koalíciót a Demokratikus Cselekvés pártja, a Változások alternatívája, a Demokrata párt, az Albánok Demokrata pártja, a Demokratikus Folyamat mozgalma, a Reformmozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listán 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. Az összesített hivatalos választási listát legkésőbb október 9-ig kell közzétenni.
5: Választások 2026.
4: Bemutatóra készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozsek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozsek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös zárt helyzetben, ahol fokozat egyre több minden kerül le róluk, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe, engedelmeskedik vagy tiltakozik. Az előadásban Kucsov Borisz és Ágyas Ádám játszik, Verebes Andrea pedig a kis szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Október 10-én szombaton 19 órától mutatják be, a repríz pedig másnap lesz.
3: Időjárás.
4: +24 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, ma is sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is. A csúcshőmérséklet elméletileg 26 fok körül alakul majd, meglátjuk.
3: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR.

0: Dicsim papírja meg nem tűnik. Mégsem tudod, hogy mit akar. Hiába döngeted, hiába szándék. Csak az éget át, aki beülni nem akar.
1: És most vissza a 80-as évekbe.
2: A 80-as évekbe.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: Vissza a 80-as évekbe.

0: Választások 2026.
1: Mi interjúk,
2: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.
1: Plusz.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajko Anett, vendégem pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Üdvözlöm nálunk.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatókat.
3: Több mint 50 vajdasági településre látogatott el az elmúlt napokban a kampány részeként. Voltak lakossági fórumok, utcafórumok, illetve családlátogatások is. Milyen közvetlen tapasztalatokat, visszajelzéseket gyűjtött be a terepen?
4: Pont 50 volt tegnap estével bezárólag, 50 település, ehhez ma hozzá csatoljuk Erzsébet lakót, Lukácsfalvát, Kisoroszt, Nagykikindát, illetve Szajánt. Ez a mai program, legalábbis az én számomra, mert velem párhuzamosan a Vajdasági Magyar Szövetség más jelöltjei, tisztségviselői is ugyanígy járják a terepet. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon közvetlen és őszinte kampányt folytatunk. Mindkét részről közvetlen és őszinte. Minden lakossági fórumot, utcafórumot meghirdetünk nyilvánosan, mindenki eljöhet, sokan el is jönnek, elmondják a véleményüket. Mindig mondom, hogy lehet kritikát is megfogalmazni, mondják el, hogy mit kellene másképp csinálni, milyen ötleteik, javaslataik vannak. Ebből áll össze majd a következő időszaknak a politizálása. És azt látom, hogy az emberek igénylik is ezt, hogy beszélgessenek velük. És a legnagyobb felismerése ennek a kampánynak, amit én korábban is így gondoltam, mert azért sok kampány van mögöttünk, meg békeidőszakokban is az emberek között mozgunk, hogy az internetes világnak a való világhoz nyomokban sincs köze. Tehát az a gyűlölködés, ami az interneten zajlik bizonyos emberek, szervezetek részéről, az a való világban nem tapintható ki. És nem azért, mert kizárólag azok jönnek el ezekre a beszélgetésekre, akik bennünket támogatnak. Eljönnek olyanok is, akik nem. Sőt, hát volt olyan, hogy politikai ellenfelek eljöttek, de még abban az esetben is itt a Szabadkai Népkörben észrevehető volt, és nagyon sokan észre is vették, és meg is jegyezték, hogy egy normális kultúrált párbeszéd alakult ki még a politikai ellenfelekkel is, mert szemtől szembe más. Tehát nagyon egyszerű az interneten arctalanul mocskolódni, vagy legalábbis úgy, hogy nincs ott az ellenfél, és jókat be lehet rúgni a másikba, de szemtől szembe ez más. És azt látom, hogy ez a kampány az azt bizonyítja, hogy az emberek igénylik ezt a szemtől szembe kommunikációt. Mi mindenhol elszámolunk és beszámolunk. Én nagyon fontosnak tartottam mindig az elszámoltathatóságot, illetve a beszámolás kötelezettségét a képviselők részéről. Mindenhova településre bontott eredménylistával és tervekkel érkezünk, és azt gondolom, hogy rajtunk kívül ezt nem nagyon csinálja más, legalábbis én ezt tapasztalom.
3: És a beszámolók, a lakosok beszámolói alapján melyek a legégetőbb fejlesztési prioritások? Néhányat említsünk.
4: Minden település egy külön magyar világ. Ugye arra is hangsúlyt fektetünk, hogy Tömböt, Szorványt, Bácskát, Bánátot, Szerémséget bejárjuk. Én a múlt héten két napot voltam Bánátban, de voltam Szerémségben is, voltam Tömb területeken is. Mindenhol más. Hát természetesen az útfejlesztés, kanalizáció, vízvezeték, iskolafejlesztések, művelődési házak, egyházi felújítások, ezek olyan prioritások, amelyek fontosak az embereknek, meg hát nekünk is fontos, ezért van miről beszámolni. Egészen elképesztő, amikor mondjuk 4 vagy 5 év vonatkozásában megnézzük, hogy egy-egy falusi iskola esetében milyen fejlesztések történtek csak tartományi eszközökből. Ezek általában ilyen 400 ezer euró, tehát 3 és 400 ezer euró közötti fejlesztések olyan kis településeken, szorvány településeken is, mint például a nyugatbácskai települések, ahol tegnap jártam.
3: Kevesebb mint 3 hét maradt hátra a kampányból, ugye az október 25-i választásokig. Mi várható a folytatásban?
4: Hát azt majd a választók eldöntik és megmondják, hogy...
3: A kampányidőszak.
4: Ja, a kampányidőszak. Hát a kampányidőszak alatt az fog folytatódni, ami eddig történt. Településről településre járva beszámolunk az embereknek és beszélgetünk velük. Nagyjából összeállt már a kampánynak a terve mindenkinek a vonatkozásában. Amikor a kampány végén majd előveszünk egy vajdaság térképet, és begombos tűzzük, mint ahogy például az Európa Kollégiumban a kollégisták beszúrják a szülőhelyükre a gombos tűt, amikor megérkeznek, akkor nem sok minden fog látszani vajdaság térképéből, mert azt gondolom, hogy nem lesz olyan magyarok által lakott település, ahova legalább egy vajdasági magyar szövetség tisztségviselő nem látogatott el legalább egyszer ebben a kampányban. De vannak egészen hihetetlenül pozitív élmények is. Voltam néhány nappal ezelőtt, azt hiszem, hogy szombaton Nezsényben. Ugye Széchenyi község Közép-Bánát, ott most először van magyar önkormányzati képviselő. És abszolút bebizonyosodott az, amit én mondtam a kampány előtt is, hogy azok, akik támadnak bennünket, azoknak fogalma nincs, hogy milyen szorványban magyarként élni például Közép-Bánátban. És látom, lehet azzal rugdosni a VMS képviselőjelöltjeit a kampány során, hogy gyerekek is vannak bizonyos rendezvényeken. Hát én nem tudom megtiltani a szülőnek, hogy a saját gyerekét elhozza egy közösségi találkozóra, mert hogy rengeteg helyen ez az elmúlt hónapok eseménye, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjei megérkeznek. Például Nezsényben egy családi olimpiát szerveztek, ott volt a falunak az apraja nagyja, és elmondták azt, hogy az elmúlt 30 évben magasrangú politikus, magyar politikus Nezsényben még soha nem járt. Ez számomra egészen elképesztő és hátborzongató, és ugye libabőrös lesz az ember ezektől az élményektől. Hát ezt kívánom én a politikai ellenzéknek is, hogy hát így jöjjenek ki a billentyűzet mögül, és tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor húsvér emberek mondanak hideget is, meleget is, dicséretet is, meg elmarasztaló szavakat is, és akkor talán majd egy kicsit másképp tekintenek önmagukra is, meg a világra is. Lélekemelő élmények ezek annak ellenére, hogy húzós és fárasztó van, amikor 5-6 település van egy napon, de lélekemelő, és ezt kellene mindenkinek megtapasztalnia, mert enélkül lehet puffogtatni nagyokat a telefon, vagy a laptop, vagy a számítógép mögül, de köze nincs a való világhoz.
3: Többször hangsúlyozta a kampányban, illetve már korábban is, hogy magyar ügyeket csak magyar párt tud érvényesíteni Belgrádban, illetve a minap úgy nyilatkozott, hogy ennek a közösségnek vége, ha nincs magyar érdekképviselet a parlamentben. Mekkora veszélyt jelent a VMS számára az, hogy a vajdasági magyarok egy része az egyetemista listát fogja támogatni a választások során?
4: Vajdasági magyarok egy része az egyetemista listát fogja támogatni, egy része Vucsicsot fogja támogatni, egy része Gyilaszt fogja támogatni, de a túlnyomó többsége a Vajdasági Magyar Szövetséget fogja támogatni, mint ahogy az volt az elmúlt 3 évtizedben is. És az is bebizonyosodott, kikristályosodott, kiderült az elmúlt hetekben, hogy egészen egyszerűen a vajdasági magyar közösségnek a magyar nemzeti korpuszon belüli többszólamúságra, pluralizmusra nincs igénye. Tehát ez kiderül az aláírásgyűjtések folyamatában, a Magyar Nemzeti Tanács választások folyamán. Viszont az egy hatalmas veszély, hogy szerpártokra, bármelyik szerpártra ilyen tekintetben nincs különbség. Szavaz a vajdasági magyar közösség tagjainak egy része. Az, ami megjelent tegnap a közösségi hálókon, az egy felszólás részlet a Temerini Lakossági Fórumról. Ott beszéltem erről, hogy a vajdasági magyar közösség védtelenné válik, amennyiben elveszíti a parlamenti képviseletét. Hát ez nem egy korszakalkotó megállapítás. Hát látjuk, mi van Felvidéken. 10 évvel ezelőtt a szlovákiai magyarok pártja kiesett a pozsonyi parlamentből, azóta se tud visszajutni, nincs a magyar ügyeknek felelőse gazdája Szlovákiában, annak ellenére, hogy kétszer annyi magyar él Szlovákiában, mint Szerbiában. És hát az elmúlt 30 év tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy lehet ugyan magyarként szerb színekben üldögélni a parlamentben, meg néha felszólalni, de magyar ügyekben nem tudtak eljárni, és nem is nagyon tudtak visszakerülni a következő mandátumban, vagy újra bekerülni, mert egyszerűen ezek ilyen gyökértelen jelenségek. Tehát, hogy amikor az embernek nincs folyamatosan kapcsolata a saját közösségével, nem jár rendezvényekre, nem ismeri a problémáit, akkor nem is képviselheti őket. Hát ezért sikeres a VMS, mert nem csak kampányidőszakokban járjuk a településeket, és egy sor, egy csomó olyan ügyet tudok mondani a múltból is, meg a jövőből is, amelyeket kizárólag magyar pár tudja felvállalni. Hát itt van az oktatás kérdése, a kis létszámú osztályoknak a kérdése. Jelen pillanatban, ebben a tanévben 23 vajdasági településen 41 olyan magyar tagozat létezik, amelybe 1, 2 vagy 3 magyar gyermek jár. Tehát 23 településen 41 olyan tagozat, ahova 1, 2 vagy 3 magyar gyermek jár. Annak ellenére, hogy a törvényes minimum 15 fő. Tehát a Vajdasági Magyar Szövetség tudja ezt kiharcolni, és mi kell ehhez? Kell hozzá egy erős a munkáját végző Magyar Nemzeti Tanács, de ez nem elegendő, mert kell hozzá egy tartományi oktatási titkár VMS színekben, illetve kell hozzá egy VMS-es államtitkár a köztársasági oktatási minisztériumban, mert úgy állnak össze a hatáskörök, nem szeretném itt fárasztani hajnalban a hallgatókat megszakmázni, hogy bizonyos ügyekben a Nemzeti Tanács, bizonyos ügyekben a tartomány, bizonyos ügyekben a pénzelés ügyében pedig a köztársaság az illetékes. És mondhatja azt a Nemzeti Tanács, hogy nyíljon meg az osztály, meg a tartomány, hogyha a köztársasági minisztérium nem biztosít erre pénzt. Volt erre példa 10-valahány évvel ezelőtt, és ebből egyértelmű, hogy kizárólag a magyar párt tudja ezt fondát. Miért tartaná egy szerb képviselő, vagy egy belgrádi központú szerb párt azt fontosnak, hogy amikor anyagilag egyáltalán nem éri meg az országnak 1-2-3 fővel működjön magyar osztály. De mondok még egy adatot. Több mint 800 magyar általános iskolai osztály működik Vajdaság szerte. Ebben benne van a tömb is, meg a szorvány is. Ebből a több mint 800-ból 500-ban van kevesebb, mint 15 gyerek. Tehát a vajdasági magyar iskolai tagozatoknak teljes mértékben törvényesen, a törvénnyel összhangban a 60%-át meg lehetne szüntetni. Ez azért nem történik meg, mert a magyar érdekképviselet ezt nem hagyja. És lehet erre azt mondani, hogy nem fontos. Lehet erre azt mondani, hogy duma. De hát az elmúlt évtizedek ezt bizonyították. Vagy tegnap este voltam például Bácskertesen, vagy akinek jobban tetszik, Kupuszinen. 18,5 kilométer hosszan épül a vízvezeték. 2,5 millió eurós beruházás. Én nekem továbbra sincs fogalmam arról, hogy mi a fene kerül ennyibe, de ennyibe kerülnek ezek a beruházások. Nem a bácskertesi, az összes ilyen típusú beruházás, meg nem csak Szerbiába kerül ennyibe. Na most mondja már meg nekem valaki, hogy egy belgrádi központú pártból ki tudja azt, hogy hol van Kupuszina? Miért lenne fontos annak a valakinek, hogy 2,5 millió eurót az országos költségvetésből oda tegyen arra, hogy Kupuszinán, Bácskertesen épüljön a vízvezeték? Hát mi tudjuk, hogy a Vlaszotince, meg a Gádzsihán, meg a Vladicsihán nevű önkormányzatokban, mert ezek szerbiai önkormányzatok, mik a lakosok prioritás és mi a fontos nekik? Nem. Hát akkor egy belgrádi központú szerb pártnak vajon miért lennének fontosak a magyarok által lakott településeit? Ezért mondom azt, hogy védtelen lenne. Természetesen nem halnánk ki másnap, de védtelenné válna a vajdasági magyar közösség, hogyha nem lenne erős magyar érdekképviselet. Ezért gondolom azt, hogy a magyar szavazók szempontjából az egyetlen magyar listának és az egyetlen vajdasági listának a támogatása az egyetlen jó opció, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listája, mert hogy egy magyar lista van, mert lehet ezt is felróni, hogy miért nem fognak össze a magyar szervezetek, hát 3 magyar szervezet összefogott. A Vajdasági Magyar Egység párt és a Vajdasági Magyar Demokrata párt a VMS listáját támogatja.
3: Más téma, megszűnhet a Vöröskereszt tevékenysége Kishegyesen. Felkeresték-e önt az illetékesek ennek kapcsán, és ha igen, van-e reális esély egy rendkívüli támogatásra, vagy áthidaló megoldásra?
4: Engem személyesen nem kerestek föl, de ismerem a problémát. Holnap, milyen nap van ma? Ma kedd van, ugye? Ma kedd van. Holnap fogok menni Kishegyesre. Nem emiatt, egyébként is mentem volna Kishegyesre, illetve Bács-Fekete-hegyre. Ott meg fogjuk nézni, hogy mit lehet tenni ez ügyben. Én úgy tudom, hogy a helyi Vöröskereszt a tavalyi év végén tudta, hogy az önkormányzat ebben az évben 6 millió dinár tud adni nekik, ennek ellenére olyan költségvetést csináltak, hogy 7,5 millió dinárra, ezért hiányzik az a 1,5 millió dinár, ennek ellenére ezt a problémát meg kell oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Caritas is hasonló gondokkal küzd, és nagyon-nagyon sokan küzdenek hasonló gondokkal, akik az emberek szociális biztonságát próbálják jobbá tenni, ezt az ügyet is megpróbáljuk orvosolni. És hát megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy egy halálra politizált ügyet csinált belőle az ellenzék. Ami oké, szíve joga, legitim dolog. De vajon ők mit tesznek annak érdekében, hogy ez megoldódjon azon kívül, hogy kígyót békát kiabálnak? De ahogy minden más, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani.
3: Pásztor István Alapítvány Igazgató Bizottsága újabb 37.500 euró támogatásról döntött, és ezzel 340.000 euró fölé emelkedett az összes megítélt összeg. Milyen kategóriákban születtek most döntések, kiket tudtak támogatni?
4: Folytatódott az a folyamat, ami tavaly nyáron indult el, és azt gondolom, hogy ez a 340 ezer eurónyi vissza nem térítendő támogatás az bizonyítja, hogy az alapítvány hiánypótló munkát végez. Most fiatal tehetségeket, sajnálatos módon beteg gyerekeket, illetve valamely természeti katasztrófa által sújtott károsultakat tudott támogatni az alapítvány, minden hónapban ülésezik az igazgatóbizottság, októberben is várható majd ülés, az időközben beérkezett támogatási kérelmeket fogjuk elbírálni, meg hát itt ez hát mi nem mondhatjuk, hogy országjárás, mint Magyarországon, mint két oldal, de Vajdaság járás azt is eredményezte, hogy meglátogattam, mert meghívtak néhány olyan Pásztor István alapítvány pályázót, akinek az alapítvány segíteni tudott, és azt tudom mondani, hogy igazán jó helyre kerülnek ezek az összegek.
3: Megjelent az Én Vajdaságom fotópályázat, amelyre több mint 300 fénykép érkezett. Miért tartotta fontosnak, ugye a bejegyzésében is kiemelte, hogy az AI által generált megtévesztő képekkel szemben vajdaságiak a saját szemükön keresztül mutassák meg a valóságot. Ez a pályázat célja. Miért tartotta ezt most fontosnak?
4: Ha jól emlékszem, akkor 384 fotó érkezett, ami egészen elképesztő, nem számította mekkora a számra. Ez az bizonyítja, hogy felkeltette az
3: Most fontosnak.
4: Ha jól emlékszem, akkor 384 fotó érkezett.

0: hogy küldjék el a pályaműveiket. A következő napokban az fog történni, hogy ellenőrizzük, hogy van-e esetleg olyan AI által előállított valódinak bemutatott fénykép, ami mégse valódi. Én bízom benne, hogy ilyenek nincsenek, de hogy tiszta legyen a verseny, és azt követően a Facebook oldalamon az összes fénykép közzétételre fog kerülni egy külön albumban, és az emberek szavazatai fognak arról dönteni, hogy mely lesz az első három. Most mondhatnám, hogy hú, de milyen értékes, de inkább szimbolikus ajándékokat fognak nyerni azok, akik az első, második, harmadik helyezettek lesznek, de lesz némi tárgyi nyeremény is. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy várakozáson felül rengetegen tartották azt fontosnak, hogy a fotóikat beküldjék. Következő hetekben kiderül, hogy ki nyer.
1: Köszönöm szépen dr. Pásztor Bálintnak, a VMS elnökének a beszélgetést.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Mi interjúk?
3: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.
2: Plusz.
4: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Magyarországon nemzeti gyásznap van, a nemzeti lobogót félárbócra eresztették, a középületekre pedig kitűzték a gyászlobogót. Ezen a napon Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény elemi volt. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártérhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták.
4: Választások 2026.
3: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna. A politikus keddestig 50 települést érintett kampány körútja során. Hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 17 óráig a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken szintén 17 óráig az első Alexander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán este 7-ig a Korzó 6 alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap még gyűjtik az aláírásokat Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán.
4: Választások 2026.
3: Bemutatóra készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozsek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozsek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös, zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe, engedelmeskedik vagy tiltakozik. Az előadásban Kucsov Borisz és Ágyos Ádám játszik, Berebes Andrea pedig a Kész szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Szombaton 19 órakor lesz a bemutató. Francis Hansen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Az elismerést az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube, azaz jégkocka neutrínó obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda neki, jelentette be Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, a délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakul majd.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
6: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
6: A Régió Rádió hullámain is.

0: szerelem. Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A tanév kezdetén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium. Az intézményt 1996-ban alapították azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a bánáti magyar lányoknak, akik anyagi nehézségeik miatt nem tudták volna folytatni tanulmányaikat. Az azóta eltelt 3 évtizedben több mint 400 fiatal számára vált a kollégium második otthonná. A jubileum alkalmából hálaadó szentmisét tartottak a Nepomuki Szent János Székesegyházban, majd felidézték az intézmény történetének legfontosabb állomásait és a közösség életében betöltött szerepét. A folytatásban bepillantást nyerhetünk abba is, mit jelent a kollégium a jelenlegi és az egykori lakói számára. Kecskés István és Vágó Krisztina riportja.
2: A délszláv háborúk idején az iskola nővérek tartományfőnöksége úgy döntött, hogy tagjai elhagyhatják kijelölt szolgálati területeiket. Gizella és Botka Mária Margit nővérek azonban külföldre menekülés helyett a kiürült nagybecskereki rendházba költöztek. Hitoktatóként azt tapasztalták, hogy anyagiak hiányában sok bánáti lány nem folytatja a tanulmányait. Ezért 1996-ban úgy döntöttek, ingyenes szálláshelyet biztosítanak a nagybecskereken tanulni vágyó rászoruló lányoknak. Ezzel megalapozták a leendő kollégiumot. Rácz Mária Gizella, iskolanővér, kollégium alapító.
3: Bármi jön, bármi nehéz is, a Jóisten segítségével mindig valahogy meg átéltük, újra kezdtük, segítséggel bírtuk tovább, és sohasem jött az a gondolat, hogy hagyjuk föl. Mikor láttam azt, hogy mennyire szükséges a mai fiataloknak a segítség, különösen a mi magyarjainknak, én nekem az akkor nagyon-nagyon nehéz volt, mikor láttam, hogy nincs meg az a lehetőség nekik, hogy tanuljanak. És én tudtam, hogy addig vagyunk mi itt egy helyben, és addig tudunk összetartozni, amíg összetudunk tartani, és valakik vagyunk. Tehát amíg tanulunk, tudjuk azt a tanulnivalót, meg azt a szépet, a jót tovább tudjuk adni.
2: Azért is nagy bátorság volt akkoriban kollégium alapításba fogni, mert sorra szűntek meg a magyar osztályok nagybecskereken. Csak a gimnáziumban volt magyar nyelvű oktatás. A leánykollégium, majd a múzsei fiú kollégium megnyitásának köszönhetően azonban lassan egyre több magyar osztály lett. A városban tanuló magyar diákoknak közel a fele most kollégista.
3: Tehát 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit hát nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És én azt gondolom, hogy ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek. Most is nagyon bántotta őket, hogy nem tudtak eljönni, hiszen hétköznap van, ez az első, a második, mert külföldön vannak, nagyon sokan dolgoznak, és hát bántotta őket, de azt mondták, hogy nem baj, ők szívvel, lélekkel továbbra a kollégium mellett vannak, és a kollégium nagyon-nagyon sokat adott nekik, hogy nyugodtan mondhatják azt, hogy a második otthonuk volt, és hogy az életben nagyon sok-sok útmutatást segítettük őket, hogy nem szabad föladni. Őnekik nehéz most ott külföldön magyarként élni meg minden, de azért mindig azt megmerítenek abból a régi időből.
2: A kollégium kezdetben a rendházban fogadta a lányokat, 2020 óta pedig a Katolikus Leányintézet visszaszármaztatott, majd a magyar állam támogatásával felújított épületben dolgozik. Karl Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
4: Próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is. Ugye itt a beszédben is, ahogy elhangzott, bánátban mind kevesebben vagyunk. És ezért mi is, meg hát a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály, azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, és jövőben is legyenek még magyar lányok itt Bánátban. Én csak azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen szép ünnep részese lehettem. és hát abban reménykedek, hogy lesz még 35, 40, 50, és így tovább.
2: A kollégium nem csak kiváló és biztonságos lakhatási feltételeket kínál, hanem közösségi életet is nyújt a fiataloknak. Bánki Noémi, kollégista.
5: Harmadik éve vagyok kollégista a Nagybecskeregi Lány kollégiumban. Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a második otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósulunk.
2: Az itt eltöltött kollégiumi évek nagy hatással vannak a fiatalok későbbi életére. A barátságok egy életre szólnak, az itt kapott értékek pedig örökre megmaradnak. Csordás Csilla, egykori kollégista.
6: 1999-től 2003-ig voltam a kollégium lakója. Hát nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Toldáról nem volt nagyon járható, tehát jármű, autóbusz, semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk. Én most itt élek Muzsján, tehát közelebb vagyok a városhoz, úgyhogy most már ez így könnyebb. Még most is, tehát ugyanúgy, tehát elég templomban, misékre, ilyen összejövetelekre, úgyhogy imádkozok minden nap, úgyhogy...
2: A legtöbb kollégista Délbánátból érkezik, mivel Nagybecskerektől délebre nincs magyar középiskolai oktatás. Kanalas Emília, kollégista.
7: Mai napig is úgy érzem magam, hogy otthonom, jó társaságok vannak, barátnőim, esténként néha kicsit rosszalkodunk, nevetgélünk, zavarjuk egymást, de ez már csak köztünk marad.
2: A mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek, ma boldogasszony iskolanővérek. 1880-ban kezdték el áldásos munkájukat a Begamenti városban. Az iskolanővérek Temesvárról érkeztek a Katolikus Leányintézetbe, amelynek létrehozását Szatmári Karolina, a kollégium névadója végrendeletében támogatta. Az első világháború előtt Nagybecskereken 52 iskolanővér tevékenykedett, és több mint 2100 bánáti leánygyermeket neveltek. 1944 után a szerzetes rend számára a megpróbáltatások évei következtek. Mégsem hagyták el a vidéket. Helytállásuknak köszönhető, hogy Bánátban újraélettek a katolikus kollégiumok.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Keresek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon. 064 242 0089. Felvásárolok porcelánfigurákat, néppeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
4: Vegyes érzéssel zárják az idei évet a szabadkai méhészek. Noha elégedettek lehetnek az idei mészhozammal, de az aszály miatt a méhek nem tudtak elegendő virágport gyűjteni, és így elmaradt a térre való megfelelő felkészülésük. Emiatt jelentős méhveszteségekkel számolhatnak tavasszal a méhészek, véli Dragoljub Mátics. Stúdiónkban a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület elnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
5: A napokban fejeződtek be Szabadkán a méhésznapok, hanyadik alkalommal szervezték meg, és hogyan értékelni a rendezvényt?
6: Ez a 29. szervezet volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy nagy tradíciónk van a méhésznapok kapcsolatban, és örüljük, hogy el tudtuk ezt fejezni, úgyhogy hogy értékelni? Hát ugye arról van szó, hogy kettő szempontból nézhessük ezt. Nagyon sok látogató volt, nagyon sok fiatal volt, nagyon sok gyermek volt, és szép is idő volt, és akkor azt mondom, hogy sikeres volt. Van egy szempont, amiből mondhatom, hogy nem épp olyan sikeres, ahogy szeretnénk, arról van szó, hogy ebbe az évbe kevesebb kiállító volt, mint tavalyi években.
5: Lehet-e tudni, hogy miért? Rosszabb volt az esztendő?
6: Nem volt rosszabb az esztendő, egy ember beteg volt, a másiknak valami családi dolgai voltak, ez volt a kifogásuk, úgyhogy remélem, hogy jövőre ők is visszajönnek, és hogy remélem, hogy fiatalok is bekapcsolódnak, hogy több kiállító is legyen.
5: És gondolom, hogy nem csak mézet mutattak be, kóstoltattak meg a látogatókkal, hanem akár felszerelést is lehetett megtekinteni vagy vásárolni.
6: Persze, voltak kaptárok, voltak ilyen üzemanyagok, amit a méhészek használják. A kedves látogatóknak nekik volt alkalom, hogy megpróbálják a mézet, akkor most több ilyen mézes keverékek vannak.

0: a propoliszt, akkor méhpempőt, a virágport, most egy újdonság is a perga, azt is kezdték a méhészék gyűjteni, úgyhogy tényleg volt sok minden. A gyermekeknek készítettünk ilyen mézes fagylajtot, úgyhogy azt hiszem, hogy szép volt.
1: Említette azt, hogy ugye a rendezvényt két szempontból lehet értékelni. Az első a látogatottság, tehát ezzel elégedettek, a kiállítók számával kevésbé, ami nem azt jelenti, hogy jövőre nem lesznek többen. Viszont maguk a kiállítók hogyan értékelték a rendezvényt, miután lezárult? Ők mennyire voltak elégedettek, akár a látogatottsággal, akár az értékesítéssel, mert nyilván ez is a cél.
0: Igen.
1: Amellett, hogy a mézet népszerűsíteni kell a fiatalok körében, és ezt jól teszik, hogy akár az óvodáskori intézményekbe is eljuttatnak mézet.
0: Igen, igen. Hát én ahogy hallom, a kollégáktok meg vannak elégedve. Főleg, mert tudja, mindig, amikor szép nap van, akkor sok látogató van, és azt hiszem, hogy bírtak valamit el is adni, és ahogy hallom, új ilyen ismerkedések voltak.
1: Kapcsolatok.
0: Kapcsolatok, igen. És úgy, hogy megvannak elégedve.
1: Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza magára, a méhészetre és az esztendőre. Említette azt, hogy nem volt rossz esztendő. Mi volt az, ami mondjuk úgy megnehezítette mégis a méhészek dolgát? Ugye hosszú ideig volt szárazság, csapadékmentes időjárás, a virágok is rövidebb ideig mézeltek, szerintem.
0: Azt mondhatjuk, hogy tényleg ez az esztendő jó volt. Ha nézzük az utóbbi pár évek a hasonlításot, akkor nagyon jó év volt. Nagyon szépen mézett a repce is, akkor az akác, ami évekig nem mézett, bár nem, hogy szeretnénk, a napraforgó is szépen adott. És aztán indult, ahogy maga mondta, a szárazság. Az most úgy tűnik, hogy majd borzasztó rossz okokat fog lenni a kaptárokba, azért mert kevesek a méhecskék, nem tudnak főhízlalni, ahogy szoktuk mondani, nem tudnak elkészíteni a téli méheket, és az a prognóza, hogy sok veszteség lesz ebbe a télbe. Főleg, ha nagy erős tél lesz, de remélünk, hogy nem lesz, de ha komolyabb tél lesz, akkor nagyon-nagyon sok méh család el fog pusztulni.
1: Ugye beszélünk a térről, bár még az ősz elején járunk, de hogyan tudnak a méhészek erre rákészülni, hiszen ők is tudják, hogy az apró hasznos rovarok nem tudtak annyit betárolni. Úgy, ahogy ön fogalmazott, nem tudták sem a kaptárat, sem a méh családot felhízlalni olyan mértékig, hogy nyugodtan ki tudjanak telelni. Segít majd ezen valamit a méhek etetése és annak az etetőanyagnak a minősége?
0: Nem, az a legnagyobb gond, hogy nem. Nem tudunk, hogy segíteni, mert a virágpor potlány, az a baj. Nincs virágpor, és itt a legfontosabb a virágpor. Szoktak a méhészek ezt-azt valamivel potlálni, de eddig az nem mutatkozott be sikeresen. Úgyhogy a virágpor hiátlanság az a legnagyobb oka, hogy lesz méhecske vesztesség.
1: Már megint tanultam valamit, én meg voltam győződve, hogy akár mesterséges úton tudják táplálni a méheket, de az a jó, hogy beszélgetek emberekkel, és mindig tanulok valamit, és nem csak én, hanem nyilván a...
0: Nem lehet azért, mert minden leégett. Olyan szárazság volt, hogy az borzasztó volt. És egyszerűen a természetben nincs virágpor, az a baj.
1: Értem. Beszélgetésünk vége felé közeledve, hogyan tekint a támogatásokra, elégedette a támogatások mértékével, és egyáltalán hogyan látja a méhészet jövőjét, itt elsősorban az utánpótlásra, fiatal méhészekre gondolok.
0: Hát sajnos nincs sok remény. Minél kevesebb fiatal van, sajnos úgy látszik, hogy nemhogy nem érdekli őket, elkezdi őket érdeklenni, jönnek, csinálunk valami kapcsolatot, megismerkedünk. De amikor meglássák, hogy ez milyen nagy munka, és hogy nagyon, hogy mondjam, kockázás, mert maga nagyon sok pénzt belefektet, és akkor lesz ilyen szárazság, elveszti a családot, vagy valami történik, vagy ebbe az évben nem mézel. Mondjuk rá most nagy kérdés lesz, hogy lesz-e repceméz a jövőre, mert ahogy látom, a mezőgazdaság nem bírnak most ütetni repcét. Az is nagy baj lesz. Lesz-e az jövőre vagy nem lesz.
1: Tehát csökken a vetés terület, ergo ez kihatással lesz majd a repcemézre.
0: Úgy szoktuk mondani, ha nagy hó szokott lenni, akkor termel az akács. A szárazság majd arra is
1: kihatással lesz.
0: Persze, és hogy akkor fiatalok fénekettő. Sokkal biztosabb munkájuk van, mindnek jobban keresni más helyen, és akkor sajnos remélem, de nem bízok nagyon, hogy sok fiatal fog ebben foglalkozni.
1: És magáról a támogatásokról mit tudna mondani?
0: Támogatások, hát vannak az országtól támogatások, abban én szerintem sose elég, az igaz. De az tűzgető. Megkapják az eszközökre 50%-ot vissza, 1000 dinárt kaptak a kaptárra, azt mondják, hogy ez majd lesz jövőre nagyobb összeg.
1: Összeg,
0: igen. Hát eddig azt mondja, hogy az tűzgető, meg vagyunk abban elégedve. Sajnos mink a beszéltünk az elébb a méhész napokról, ebbe az évben a várostól a támogatása minden évben volt, és nagyon szép volt, ebbe az évben kimaradt, nagyon-nagyon kevés volt, és lehet, hogy többet is csináltunk volna, ha nagyobb lenne a támogatás. De remélünk, hogy a jövő években a városnak is több pénze lesz, és akkor megint nagyobb támogatást kapunk.
1: Sikeres esztendőt kívánok a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület tagjainak, és köszönöm szépen, hogy ellátogatott a stúdiumba.
0: Én is köszönöm.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

alsok még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok. Nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábai.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, reggel felvonták, vagy majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót Budapesten az országház előtt. Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak, vannak megemlékezések. A központi eseményt a bánáti eleméren tartották. A választási hírek mellett utána nézünk, miért vannak gondban a gazdák a szárazság miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Magyarországon nemzeti gyásznap van. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felmondták, majd félárbócra eresztették reggel a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren. Ezen a napon Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény a bánáti eleméren volt, ahol gyászmisével és Kisernő honvéd tábornok sírjának megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanúkra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek a vértanúkról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártérhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták. A rendezvényen hangsúlyozták, Batthyány és a reform nemzedék kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az áprilisi törvények révén Magyarország átléphessen a feudálisból a polgári társadalomba. Hudyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.
5: Batthyány Lajos, a reformkornak kiemelkedő személyisége, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi Miklós és a reform nemzedék nagyjai közül. Batthyány volt az, aki a Habsburg abszolutizmussal, a Habsburg-bécsi központú hazugmonarchiával szemben kiépítette a magyar reform nemzedéknek a politikai programját. Jelentős szerepet játszott ebben, és elvállalta az első felelős magyar kormányvezetés. Szerintem a legfontosabb teljesítménye az úgynevezett áprilisi törvényeknek a meghozatala volt. Ezekben a törvényekben lerakták a magyar polgári kormányzatnak, polgári társadalomnak az alapjait, és így Magyarország a feudális társadalomból átlépett a polgári társadalom korszakába. Az ő neve ezért jelentős.
4: Nehéz évet zárnak a topolyai és környékbeli gazdák. A nyári asszály és a jégverés több kultúránál jelentős terméskiesés okozott, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A kukorica és a napraforgó különösen megsínylette az időjárást. A termelőknek már az őszi vetésre is készülniük kell, a földek azonban továbbra is rendkívül szárazak. Szatmári Csilla és Vajtai Viktória riportja.
6: A topolyai határban az idei termés átlagok bőven elmaradtak a korábban megszokottaktól, a kukorica esetében pedig különösen nagy a kiesés. Rácz Erik, topolyai mezőgazdasági termelő.
7: A kukorica az katasztrofális. Kevés területén vessük, még minden évben kevesebb van. Egyszerűen, hogy is mondjam, ilyen 10-12 mázsa, 15 mázsa holdján katasztrofális. Az árai sokkal olcsóbb, mint tavaly. Egyszerűen akárhogy is, ott holdján mondhatjuk, hogy van egy 2-300 eurós mínusz.
6: A szárazság már a következő mezőgazdasági évet is veszélyezteti. Az olajrepcét már hetekkel korábban elvetették, a csapadék hiány miatt azonban még nem kelt ki. A búza és az őszi árpa vetésével egyelőre várnak a gazdák, abban bízva, hogy hamarosan jelentősebb eső érkezik. Nagy Károly, topolyai mezőgazdasági termelő.
8: A repszét azt meg kellett vetni, elvetettük már egy hónapja, ugye, a földben van, de hát nem kelt ki semmi. Hát a buzák, a zárpák, annak már hát ott van valamikor Szent Mihályra, ugye vetették az árpákat. Hát most nem lehetett vetni, most az áll ott az egész dolog, ugye fő van akadva a szárazság véget, hát várjuk az esőt. Mikor majd egy kicsit komolyabban mondja már a tévé, hogy majd úgy megered, akkor hát ma azért csak elkezdjük.
6: A talaj nedvesség hiánya nem csak a felső réteget érinti, hanem mélyebben is komoly problémát okoz. Egy-két kisebb eső ezért nem oldaná meg a helyzetet. A száraz földbe kerülő vetőmagnál az is veszélyt jelent, ha éppen annyi nedvességet kap, hogy meginduljon a csírázás, utána azonban ismét kiszárad a talaj. Bakos Viktor, bajsai mezőgazdasági termelő és agrármérnök.
0: A legrosszabb forgatókönyv az, hogy elvetjük a magot, kap egy annyi nedvességet, hogy megindul egy csírázás, beindul a folyamat, utána föléli a környezetemben lévő minimális nedvességet, és utána a csíra vagy a gyököcske, gyökérkezdemény elszárad, és onnantól kezdve az már nem fog kikelni, nem történik vele semmi. Tehát nagyon rosszak a körülmények ahhoz, hogy most egy mag normálisan ki tudjon bújni, legyen az akár repce, akár buza, akár árpa, és ez bele tudjon menni valamilyen jobb állapotban a télbe.
6: Az olaj repce vetésével már nem érdemes kockáztatni. Az árpa és a búza vetését ugyanakkor több gazda már megkezdte. A búza későbbi vetést is elviselhet, az árpának azonban kedvezőbb lenne, ha még az ősszel meg tudna erősödni és bokrosodni. Ehhez viszont mielőbbi kiadós csapadékra lenne szükség.
2: Választások 2026.
4: Tiszamenti településekre, Adára és Moholra látogattak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei és a párt tisztségviselői. Gazdálkodókat és vállalkozókat látogattak meg. Adán Lajkó Máténál és családjánál voltak, Moholon pedig a Faragó házaspár húsfeldolgozó üzemét tekintették meg. A látogatás lakossági fórummal zárult Törökfalun, amelyen az október 25-i előrehozott parlamenti választások fontosságáról beszéltek a párt képviselői. Előjelöltjei. Balogh Sára riportja.
3: Adán sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, köztük Lajkó Máté is. Gazdaságát 2015-ben nyitotta.
9: Édesapámmal közösen csináljuk a mezőság részét, most már jobban átvettem tőle a gazdaságot. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk. Árpa, kukorica, napraforgó, buza, lucérna, ezek a növényekkel.
3: A körút következő állomása a moholi Faragó házaspár húsfeldolgozó üzemébe vezetett, amely 3 évvel ezelőtt nyitott ki. 3 munkatársal kezdték, ma már 15-en vannak a vállalkozásban. Fejlődésükhöz nagyban segített a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázat. Faragóék a húsfeldolgozó üzem kiépítésére pályáztak, sikeresen 10 millió dinár körüli értékben. Faragó Márta, vállalkozó.
10: Saját kis családi vállalkozás, húsfeldolgozással foglalkozunk. Nagyon nagy segítség volt a Prosperitáti Alapítványtól ez a segítség, végül is, mivel saját önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. Így lassan tudtunk fejlődni, tehát mindig jobb és jobb eredményeket elérni, bár mi úgy gondoljuk, meg olyanok a visszajelzések is. Tehát most már készítünk szalámikat is, fagyasztott árukat, félkész termékeket. Így próbálunk haladni előre.
3: A gazdaságfejlesztési programnak 10 000 egyéni nyertese van, ez 10 000 álomnak a megvalósulását jelenti, emelte ki a látogatások során Juhász Bálint. A VMS intézőbizottságának elnöke hozzátette, a tiszamenti település vállalkozói többször is sikeresen pályáztak a Prosperitáti Alapítványnál.
11: Számunkra az a fontos, ami a vajdasági magyaroknak fontos, támogatjuk őket abban, hogy megvalósítsák az álmaikat, hogy itthon élhessenek és boldogulhassanak. Ma Ada községben 2 ilyen példát láthattunk, de láthattunk volna nagy vállalkozásokat, sok száz, közel 1000 embernek munkát adó vállalkozást, hiszen az adaipari parkot a gazdaságfejlesztési programunk legalább félig megtöltötte, vagy a félig teli pohár másik felét hozzátette. Ada az egyik legnagyobb nyertese a gazdaságfejlesztési programunknak és annak a föllendülésnek, amit a VMS program jelentett.
3: A látogatás lakossági fórummal zárult Törökfaluban, amelyen az október 25-i választások fontosságáról beszéltek a VMS képviselőjelöltjei, a lakosok pedig közelebbről is megismerhették a párt helyi jelöltjeit.
4: Folytatja az aláírásgyűjtést a vajdasági magyar újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma a Zentán 17 óráig a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken szintén 17 óráig az első Alekszender Karagyorgyevics király utca 17/5-ös szám alatt lehet aláírni. Szabadkán 19 óráig a Korzó 6-os alatt az újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sánti utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap még gyűjték az aláírásokat Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán. Eddig 18 érvényes választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és a 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán Koalíciót a Demokratikus Cselekvés pártja, a Változások Alternatívája, a Demokrata párt, az Albánok Demokrata pártja, a Demokratikus Folyamat mozgalma, a Reform mozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listán 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű, a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. A hivatalos összesített választási listát legkésőbb október 9-éig kell közzétenni.
2: Választások 2026.
4: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megdrágulhat a burgonya a következő hónapokban. Brozsek Striptease című drámáját mutatják be szombaton a Kosztolányi Dezső Színházban. Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát. Jönnek a részletek. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha a krumplit szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. Mecserik Anita riportja.
12: Az északbácskai burgonya földek a második termesztési ciklusban vannak jelenleg. A termelők szerint a növény szépen kikelt, fejlődése azonban a nyári hőség miatt kissé elmarad az előző évhez képest. Jelenleg a gumók növekedésének időszakában járnak, ezért nagy szükség lenne csapadékra. A termelők szerint öntözéssel és növényvédelemmel igyekeznek biztosítani a megfelelő fejlődést. Baranyás Gábor, noszai termelő.
13: Szerintem egy 20%-kal kevesebb lett, bár is nekünk legalább annyival kevesebb lett a termésünk. Most, ami még a földben van, ez a második termelési ciklus, hát ezt meg előre megjósolni, hogy mennyi lesz, ez attól fog függni, hogy az első fagy mikor éri a növényt.
12: A nyár közepi túlkínálat idején a burgonyára olyan alacsony volt, hogy a termelési költségeket sem fedezte. Mára azonban olyan szintre emelkedett, hogy a termelőknek is maradt hasznuk. Jelenleg nagyobb tételben átlagosan 60 dinárért értékesítik a burgonyát. Az ár azonban őszre akár 80-tól 100, a piacokon pedig 100-tól 120 dinára is emelkedhet. Nenad Arifovics, piaci árus. A termelők a vártnál jóval kevesebb burgonyát tudnak betakarítani, míg egy nap alatt 15-20 tonna lenne a cél, a hozam mindössze 5-6 tonna, vagyis több költségük van az üzemanyagra, a munkásokra, és így tovább, mint amennyi pénzt a termelő vissza tud keresni. Télen biztosan 100-120 dinár körül lesz a burgonya kilója. És most mennyi? Most a jobb minőségű burgonya 75-80 dinár kilónként, van gyengébb minőségű is 50-60 dinárért, de az hamar elfogy. A jó minőségűből viszont keveset termeltek, ezért annak az ára 100 dinár körül lesz kilónként. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya, míg tavaly egy tonna burgony ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanennyiért. Szerbiában jelenleg nincs hiány, a kisebb termés és a magasabb költségek miatt azonban az árak tovább emelkedhetnek. A szakemberek szerint hosszú távon a kistermelők szervezettségének és gépesítettségének javítása, valamint a szövetkezés jelentett megoldást.
2: Választások 2026.
4: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna. A politikus a kishegyesi Vöröskereszt kapcsán felmerülő problémára is reagált. Azt mondta, ahogy minden mást, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani. Lajkó Anett összeállítása.
14: Kedd estig 50 települést érintett dr. Pásztor Bálint kampány körútja. A VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. A közelgő parlamenti választások kapcsán megjegyezte, hogy bár a vajdasági magyarok egy része más listára szavaz majd, a többség továbbra is a VMS-t támogatja. Kiemelte továbbá, hogy egy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna.
15: Na most mondja már meg nekem valaki, hogy egy belgrádi központú pártból ki tudja azt, hogy hol van Kupuszina? Miért lenne fontos annak a valakinek, hogy 2,5 millió eurót az országos költségvetésből oda tegyen arra, hogy Kupuszinán Bácskertesen épüljön a vízvezeték? Hát mi tudjuk, hogy a Vlaszotince, meg a Gádzsihán, meg a Vladicsihán nevű önkormányzatokban, mert ezek szerbiai önkormányzatok, mik a lakosok prioritás és mi a fontos nekik? Nem. Hát akkor egy belgrádi központú szerb pártnak vajon miért lennének fontosak a magyarok által lakott településeit? Ezért mondom azt, hogy védtelen lenne. Természetesen nem halnánk ki másnap, de védtelenné válna a vajdasági magyar közösség, hogyha nem lenne erős magyar érdekképviselet.
14: Veszélybe került a kishegyesi Vöröskereszt működése. A helyzetre reagálva a VMS politikusa kijelentette, hogy bár személyesen senki sem kereste meg az ügyben, a probléma megoldása nem marad el. Szerdai kampánykörútja során Kishegyesre és Bács-Feketehegyre látogat, ahol utána jár annak, milyen módon lehetne rendezni ezt a kérdést.
15: Én úgy tudom, hogy a helyi Vöröskereszt a tavalyi év végén tudta, hogy az önkormányzat ebben az évben 6 millió dinár tud adni nekik. Ennek ellenére olyan költségvetést csináltak, hogy 7,5 millió dinárra, ezért hiányzik az a 1,5 millió dinár, ennek ellenére ezt a problémát meg kell oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Caritas is hasonló gondokkal küzd, és nagyon-nagyon sokan küzdenek hasonló gondokkal, akik az emberek szociális biztonságát próbálják jobbá tenni, ezt az ügyet is megpróbáljuk orvosolni. És hát megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy egy halálra politizált ügyet csinált belőle az ellenzék. Ami oké, szíve joga, legitim dolog. De vajon ők mit tesznek annak érdekében, hogy ez megoldódjon azon kívül, hogy kígyót békát kiabálnak? De ahogy minden más, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani.
14: A politikus Facebook oldalán meghirdetett az Én Vajdaságom pályázatra 384 fotó érkezett. A kezdeményezés a mesterséges világgal szemben vajdaság valódi értékeit hivatott bemutatni. Az összes képet feltöltik egy albumba, a győztes első három helyezettet pedig a felhasználók szavazatai alapján választják ki.
2: Választások 2026.
4: Bemutatóra készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös, zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk. Nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe. Engedelmeskedik, vagy tiltakozik? Az előadásban Kucsov Boris és Ágyas Ádám játszik, Verebes Andrea pedig a Kéz szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Október 10-én szombaton 19 órától mutatják be, a repriz pedig másnap lesz. Puskás Zoltán rendezőt hallják.
16: Azt gondolom, hogy logikát keressünk valami olyan dolgokba, amiről a darab szól, ami tulajdonképpen belemagyarázás, és hogy ez erről szól a mi életünk is. És ugye ez nagyon fontos, hogy a maga a szabadságnak az elvesztése, a gondolkodásnak a fölvállalása, a véleményünk kimondása, hogy mind a darabban ez ott van kimondva és rejtve is. Mit akarunk ezzel a darabbal közölni? Mindig ez a kérdés. Hát azt akarjuk közölni, hogy ott a lehetőség mindannyiunkban, ott vannak az ajtók maximálisan nyitva, válasszunk. Ha úgy érezzük, hogy és nem csak arra gondolok, hogy politikailag válasszunk, mert nem arról szól, hanem arról, hogy esetleg, ha valamit másként gondolunk, akkor lépjük meg, lépjünk ki az ajtón.
17: Sport.
4: Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szettben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet. Ezt követően pedig de Minaur a második játszmában mindössze egy játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Az ausztrál az első szett után egészségügyi szünetet kért, rövid időre elhagyta a pályát, majd bekötött lábbal tért vissza. Megpróbálta folytatni a játékot, de végül a feladás mellett döntött. Djokovic számára sem telt problémamentesen a döntő. A szerb klasszis a szettek közötti szünetben gyomorpanaszok miatt kért orvosi segítséget. Djokovic azonban folytatni tudta a mérkőzést, és 102. torna győzelmét ünnepelhette. Djokovicnak ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán. A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Holnap kevés felhő mellett sok lesz a napsütés, a csúcshőmérséklet elérheti a 26-27 fokot. Én köszönöm szépen a figyelmüket, szerdán Rafek Violetta mondja a híreket, további jó rádiózást kívánok!
17: A vajdasági magyarságot érintő témák:
18: környezetvédelem,
17: kultúra,
18: egészséges életmód,
17: közélet,
18: sport.
17: A 107,1 MHz-en,
18: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Kísérjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. 16 óra múlt, pontosan 33 perccel kezdetét veszi mai Körhinta című műsorunk. A Call Me című zeneszámot hallhatok, ezután pedig Geszti Péterrel átmegyek Amerikába, ezzel megyünk majd tovább, illetve ebben az órában még Rúzsa Magdi is itt lesz velünk a 107,1-en. Nagyon sok jó zenével készültünk önöknek már a Súti Tamás adásvezető kollégámmal, a mikrofonnál vágó Kriszta. Tudják, rövid hírek is lesznek minden órában, és ha ked, akkor Muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében 18 órától. Nagyon sok programom is van, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, de a főszerep csak is a zenékét csapjunk, és a lovak közé jöjjön Geszti Péter!

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Először!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: Nem, hogy egyet, még nagyon sok kört fogunk menni. Itt a 107,1-en az előbb Rúzsa, Magdi szólt és a Gábriel, ezután pedig Vamos a la playa, mégpedig itt a 107,1-en, de előtte még egy kis áramszünet. Hát ez a zeneszám is mehetne utána, Tamás, de jó, maradjunk a Vamos a la playánál. Na de, karbantartási munkálatok miatt holnap, október 7-én szerdán szüneten az áramszolgáltatás Csantavérán, az Avala utcában, valamint az Egység és az Oravec Ferenc utca egy részein és környékén 9 és 13 óra között. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on. Addig is, vamos a la playa!

0: Ajánló következik.
1: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtt Kossuth téren, az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon maradt. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendé Romulus, honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is.
5: Választások 2026.
4: 18 választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán Koalíciót, a Demokratikus Cselekvés Pártja, a Változások Alternatívája, a Demokrata Párt, az Albánok Demokrata Pártja, a Demokratikus Folyamat Mozgalma, a Reforma Mozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listán 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. Az összesített hivatalos választási listát legkésőbb október 9-ig kell közzétenni.
5: Választások 2026.
4: És bemutatóra készül a Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozsek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozsek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös, zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk. Nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a meteorológusok szerint az előttünk álló éjszaka 6 fok körüli értékeket mérhetünk, holnap a csúcsérték pedig 26 fok körül lesz.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra. Reklám következik.
6: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
7: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
8: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181. 181.
12: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú felhívás.
14: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: hogy csak még egy kört, no!
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: 17 óra múlt 17 perccel mai körhintán következő órájába értünk, és már is arról lesz szó, hogy a Csukai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 12. alkalommal hirdeti meg a Csés Simon István vers és prózamondó találkozót. A szervezők az óvodásoknak, az általános iskolák és középiskolák tanulóinak, valamint felnőtt vers és prózamondóknak is a jelentkezését várják. A szervezők természetesen a versenyzők a megmérettetésre vajdasági magyar írók, költők versével vagy prózájával nevezhetnek be. A jelentkezéshez egy vers vagy próza szükséges. A rendezvény október 10-én szombaton 10 órakor kezdődik Csókán a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában. A résztvevők elektronikus levélben a moraferencmme70@gmail.com címén jelentkezhetnek. Tüntessék fel a versenyzők adatait, név, helység, iskola vagy művelődési egyesület, osztály, a felkészítő tanár vagy a kísérő nevét, az elérhetőséget, telefon vagy e-mail cím, illetve a választott vers vagy próza címét. Jelentkezési határidő 2026. október 7-e, tehát még lehet jelentkezni. A 12. Csés Simon István vers és prózamondó találkozó bírálóbizottsága korosztályonként ítéli oda a díjakat. Tehát jelentkezési határidő október 7.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Reklámot hallottak. Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak. Mi vagyunk a 90-es évek zenéi.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Körhinta.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
3: 17 óra múlott 36 perccel már is közérdekű infóval jövök. Útfelújítás Szabadkán. Október folyamán több szakaszon is útfelújítási munkálatok zajlanak Szabadkán és környékén. A tervek szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak majd. Az első szakaszban a forgalom félpályásan váltakozó irányban a megfelelő forgalom irányítás mellett haladhat. A felújítási munkálatokra az alábbi útszakaszokon kerül sor. Szabadka-Békova községi út a Tolmin utcától az első B rendű 11-es számú állami úti körforgalomig terjedő szakasz, majd Szabadka, Jován-Mikity utca a Milutin-Uszkókovics utcától a Lukács-György utcáig terjedő szakasz. Ezen munkálatok befejezését követően további útfelújításokra is sor kerül, amiről a nyilvánosságot a munkálatok dinamikájának függvényében tájékoztatják. A járművezetőket, illetve a közlekedés valamennyi résztvevőit arra kérik, hogy az út viszonyoknak megfelel.

Megfelelően közlekedjenek, vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési táblákat, valamint, hogy legyenek türelemmel és megértéssel a munkálatok ideje alatt. Megyünk tovább, itt a 107,1-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: könnyed témák,
1: retro slágerek
0: 16 és 20 óra között.
2: A körhinta forog tovább.
3: 17 óra múlt, pontosan 49 perccel, igen, és a körhinta forog tovább, még mindig fel lehet ülni rá, és írni is lehet nekünk a 0636 36 36 33-as SMS számunkra. Back to Black, a szerelem betege lettem, ezt hallhattuk, majd Bikini, Szép vagy és United Cocktail is itt leszünk, de az már a következő órában, vagy lehet, hogy még ebben az órában is. Na de nézzünk egy kis időjárás, per pillanat 21 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, illetve amire figyelmeztetnek az időjós, sok, hogy szép lassan elérkezik majd a hidegfront is térségünkben. Holnap még nagyon kellemes időben lesz részünk, illetve már csütörtökön viszont számítani kell csapadékra, és pénteken is jelentősebben, majd péntek környékén esik vissza a csúcsérték, ekkor már csak 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk majd a mostani prognózis szerint, illetve amire ügyelni kell, hogy a hajnalok is elég csípősnek ígérkeznek az elkövetkezendő napokban, 3 fokokat mérhetünk majd, utána pedig egy kicsit a minimum értékek magasabbak lesznek majd, ahogy a csúcsérték zuhan, úgy a minimum érték egy kicsit magasabb lesz, legalábbis a mostani prognózis szerint, az időjósok szerint. Megyünk Bikinivel, majd jövök rövid hírekkel 18 órakor, a következő órában pedig ne felejtjék el, muzsikál a mozi, Orosz Ildi szerkesztésében.

0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a Nemzeti Lobogót a Magyarországház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A Nemzeti Lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették fél árbócra. A Nemzeti Gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus, a honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is.
5: Választások 2026.
4: 18 választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és a 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán Koalíciót a Demokratikus Cselekvés pártja, a Változások Alternatívája, a Demokrata párt, az Albánok Demokrata pártja, a Demokratikus Folyamat mozgalma, a Reform mozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listát 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. Az összesített hivatalos választási listát legkésőbb október 9-éig kell közzétenni.
5: Választások 2026.
4: És bemutatóra készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozs Extriptíz című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozsek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös, zárt helyben, ahol fokozatosan egyre több minden kerülre róluk, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. És akkor nézzük, hogy milyen időre kell készülni a meteorológusok szerint. Per pillanat 19 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 6 fok lesz majd.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
6: A főhős ellovagol a messzeségbe.
7: A repülő csészeaj leszáll.
6: Valaki fegyvert ránt.
7: Más pedig szerelmesen ölel.
6: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
7: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: A Narcos című sorozat második évadának dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Narcos második évadában teljesen megváltozik a történet dinamikája az első évadhoz képest. Már nem elsősorban Pablo Escobar felemelkedését nézzük, hanem a hatalom elvesztését, a menekülést és egy birodalom fokozatos széthullását.

A Narcos második évada 2016-ban jelent meg, 10 epizódból áll, és közvetlenül az első évad végén folytatódik. Pablo Escobar megszökik a börtönből, miután a kolumbiai kormány megpróbálja korlátozni a hatalmát. Innen kezdődik a hajtóvadászat.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Amíg a Narcos első évadában Escobar egyre hatalmasabbá válik, addig a másodikban azt látjuk, ahogy egyre kevesebb emberben bízhat. A kolumbiai állam, a rendőrség, a DEA, rivális drogkereskedők és az Escobar ellen létrejövő Los Pepes nevű csoport egyaránt szorítani kezdi körülötte a hurkot.

0: rata.
1: A második évad egyik legérdekesebb eleme, hogy miközben Escobar szökésben vad és vadásznak rá, továbbra is rendkívül veszélyes, hatalmas és gazdag ember. Ám lassan látszódik a vége, fokozatosan csapdába kerül.

A második évadban, a Narcos című sorozatban fontosabb szerepet kap Escobar családja is. Pablo megpróbálja megvédeni a feleségét és gyerekeit, miközben saját erőszakos életmódja miatt éppen ő sodorja őket egyre nagyobb veszélybe.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Narcos 2-ben a DEA oldalán Steve Murphy és Javier Peña folytatja a hajszát Pablo Escobar után. Ez nem egyszerű rendőrök a rossz fiú ellen történet, hanem a különböző szereplők sokszor egymással is manipulálnak, szövetségeket kötnek, majd felrúgják azokat.

Wagner Maura alakítása Pablo Escobarként kiemelkedő. Egyik nagy erőssége, hogy Escobart nem egyszerűen egy egydimenziós gonosztevőként játsza. Látjuk benne a kegyetlen bűnözőt, a paranoiás és egyre kétségbeesettebb menekülőt, de közben a családjához erősen kötődő apát és férjet is.

valós történelmi személyeket és eseményeket használ a Narcos 2 is, közben azonban dramatizál, egyes jeleneteket összevon vagy átalakít. A sorozat eredeti híradó felvételeket és archív anyagokat is használ, ezért gyakran olyan érzésünk lehet, mintha dokumentumfilmet néznénk. A második évad különösen erősen épít a valós történelmi háttér és a hollywoodi dramaturgia keverékére.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fénárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették fénárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fénárbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha krumplit szeretnénk vásárolni, miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek. Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozzalommal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya, míg tavaly egy tonna burgonya ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanennyiért. És fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán, 4-1-re nyert a TSC. A topolyai csapat 6 győzelem és 6 döntetlen mellett továbbra is veretlen a ligában, és a második helyen áll a tabellán. A listavezető Bórác előnye mindössze 1 pont a TSC-vel szemben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig az elkövetkezendő napokban. Az éjszakák is hűvösek most már, 4 fok körüli értékeket mérhetünk majd, illetve holnap után pedig 26 fokra kell még számítani.
1: Jövet menet úton, útfélen.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legjobb útitárs.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

És nézzük meg a Pannon RTV honlapját, hogy mit is olvashatunk rajta. Tudják, több téma közül is lehet választani, a legfrissebb híreket is elolvashatják, úgyhogy lehet tallózni a hírek világában. Nézzük, milyen címekkel találkozunk. Például két új úttal bővítenék a Vajdaság Mosolya úthálózatát. Erről is lehet olvasni. Vagy például arról is, hogy megtalálták a 6 éve eltűnt arangyelováci lány földi maradványait. Ezt is el lehet olvasni. Illetve Messi búcsúzik az argentin válogatottól. Egy ilyen címmel is találkozhatnak. Vagy például albumfilm készül Bongorról. Erről is lehet olvasni. Itt mégpedig a pannonrtv.com-on. Ezen kívül a műsorújságot is elolvashatják, hogy mit tudnak megnézni majd a Pannon televízióban. És ha nem lenne még programjuk, akkor a programok, rendezvények fül alatt lehet tallózni, illetve a közérdekű információknál pedig azt, hogy hol kell számítani majd áramszünetre, illetve a virradási akciókat is elolvashatják, vagy az őszi nagytakarítást is. Tehát tallózzanak és merüljenek el a hírek világában a pannonrtv.com-on.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: És már is egy közérdekű infóval jövök, még pedig a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesítésével, hogy egészen szeptember 24-e és december 11-e között szervezik meg az őszi nagytakarítást. Október 7-én szerdán és 8-án csütörtökön Györgyén helyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki: a Vladimir Názor és a Boris Kidrics utca találkozásánál, a Bósza Milicevics és a Boris Kidrics utca sarkán, a Tito Marsal és a Vajdaság utca kereszteződésében, a 420-as tanyánál. Tehát őszi nagy takarítás, ahogy említettem, október 7-én szerdán és 8-án csütörtökön Györgyén helyi közösségben folytatódik az akció.
3: Szabadkai Magyar Rádió,
4: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
5: Mert ami jó, az jó.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Szép lassan elérkeztünk a mai körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen tudják, nagyon jó zenékkel várjuk Önöket a folytatásban is. Ezen kívül holnap reggel, ahogy tudják már, 6-tól 10-ig napindító, azt követően 10-től 14 óráig mozaik, majd utána pedig 16.30-tól egészen 20 óráig körhinta, és ha szerda, akkor Kis János Manóval. De búcsúzik a mai stáb, mégpedig fő és felelős szerkesztőnk Dédi Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Sóti Tamás és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép estéjük, és vigyázzanak magukra, a viszonthallásra.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban
3: szóljon a rock!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Russin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha krumplit szeretnénk vásárolni, miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek. Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozzammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya, míg tavaly egy tonna burgonya ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanennyiért. És fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán, 4-1-re nyert a TSC. A topolyai csapat 6 győzelem és 6 döntetlen mellett továbbra is veretlen a ligában, és a második helyen áll a tabellán. A listavezető Bórác előnye mindössze 1 pont a TSC-vel szemben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig az elkövetkezendő napokban. Az éjszakák is hűvösek most már, 4 fok körüli értékeket mérhetünk majd, illetve holnap után pedig 26 fokra kell még számítani.
2: Közösség,
5: művelődés,
2: oktatás,
5: gazdaság,
2: tudomány,
5: sport.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Jól van, emberek, óra indul.
2: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
6: Ha jegyet adnék rá, 5-öst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
6: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
2: Az AC/DC története élesen ketté választható a két karizmatikus énekesük alapján. 1974-től 80-ig tartott a Bon Scott téra, ami 1980 februárjában Bon Scott tragikus halálával zárult le. Ezután kezdődött a Brian Johnson korszaka híres Back in Black albummal.

0: Minden kedden Rock Klasszik.
1: Az 1979-ben Budapesten alapított Kártágó egyedülálló szín volt. A Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Guido Falvi Attila, Kis Zoltán és Kocsándi Miklós alkotta felállás a mai napig teljesen változatlan. A zenekar védjegyévé vált dübörgő elefánt logó Hannibal kártágói hadvezér híres harci elefántjaira utalva született meg.

0: a rock történelem legmeghatározóbb új nyomai. Gitárlegendák a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Gidó Falvi Attila, becenevén Gidó, 1952. augusztus 20-án született Budapesten. Klasszikus zenei képzettséget szerzett, kezdetben tangóharmonikán, majd orgonán és zongorán játszott. Karrierje során számtalan formációban megfordult, a Beatrice-ben, a Lordban és alapító tagja Kartágónak. Szóljon az 1990-es egyetlen önálló szóló lemezéről egy dal –

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A The Doors 1965 júliusi alapítása Jim Morrison énekes, szövegíró és Ray Manzarek billentyűs találkozásához kötődik. Augusztus végén John Densmore dobossal és Robbie Krieger gitárossal lett teljes a csapat. Cím nélküli, debütáló nagylemezük végül 1967. januárjában jelent meg.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na figyelj!
4: A Chicago zenekart 1967-ben alapították, hol másutt, mint Chicagóban. Menedzserük javaslatára vették fel a Chicago Transit Authority, Chicagói Közlekedési Vállalat nevet. De mivel a Chicagói Közlekedési Vállalat jogi lépésekkel fenyegetőzött, így az első 1969-es albumuk után a nevüket egyszerűen Chicagóra rövidítették.

0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Blue Cheer együttes 1966-ban alakult San Franciscóban. A zenekar a nevét egy LSD fajtáról kapta, bár a név eredetileg egy mosópor márkától származott. Az együttes menedzsere a Hells Angels motoros banda egyik alaptagja volt.

0: köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Hogy hívnak?
3: Rock klasszik.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: Az 1977-ben New Yorkban alakult Ram Jam egy rendkívül rövid életű, alig több mint egy évig működő amerikai hard rock, boogie rock együttes volt, amely örökre beírta magát a zenetörténetbe a Black Betty című tradicionális afroamerikai munkadalát dolgozásával. A Black Betty eredetileg a déli börtönökben és kényszermunkatáborokban használt bőrkorbács gúnyneve volt, más vidékeken viszont a rabokat a földekre, vagy a börtönbe szállító fekete rabkocsit, esetleg az azt húzó lovat nevezték így.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A Led Zeppelin különlegessége abban rejlett, hogy sok kortársukkal ellentétben 1968-as alakulásuk óta fennállásuk 12 éve alatt egyetlen tagcsere sem történt. A zenekar sikerszériájának és működésének John Bonham dobos 1980-as halála vetett véget.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rockslágereivel.
1: A Piramis 1974-ben alakult. Révész Sándor énekes csatlakozásával állt össze a klasszikus ötös. Somlajos,

A 107,1-en ez a legendás Illés együttes, a magyar rockzene történetének egyik legmeghatározóbb formációja, amely 1957-ben alakult. A nagy Illés korszak 1965-ben indult el, amikor a felállás Illés Lajos mellett kiegészült a Szörényi testvérekkel, Bródi Jánossal és Pásztori Zoltánnal.

0: Rock zenét szól a rádióból.
1: Micsoda?
2: A P-Mobil neve a Perpetuum Mobile, örök mozgó kifejezés rövidítése. A bandában olyan énekesek is tagok voltak, mint Viki Dágyula, Tunyogi Péter és Rudán Joe. Schuster Lóránt a P-Mobil alapítója, vezetője és szövegírója, aki nem zenél és nem énekel a színpadon.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Viki Dágyula 1948. január 25-én született. A P-Mobil a Dynamit és a Pandora's Box frontembereként, valamint az István a király koppányaként lett legenda. Bár rockénekesként indult, páratlan hangterjedelme és átütő színpadi jelenléte miatt a magyar zenész színjátszás egyik meghatározó alakjává

0: jön a rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Def Leppard sikersorozata az 1983-as Pyromania albummal indult el. 1984-ben Rick Allen dobos egy autóbalesetben elveszítette a bal karját, ezért egy lábbal irányítható elektronikus dobfelszerelést fejlesztettek ki neki.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: Ez a Rudolf Schenker gitáros által 1965-ben Hannoverben alapított Scorpions. A német hard rock, heavy metal zenekar arca és frontembere 1969 óta Klaus Meine, énekes.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: 107,1 esti koktél.
2: Ő már az 1943. július 26-án Angliában született legenda, Mick Jagger.

0: SMR 107,1.
1: A Sex Action zenekart 1989-ben Budapesten hívta életre Szendrei Zsolt, Szasza énekes és Mátyás Attila gitáros. A dobokat Zana Zoltán Zoli püfölte, akit manapság leginkább Gangsta Zoliként ismerünk. Ők a magyar dirty rock, vagyis a tetoválós, motoros, nyers rock stílus megteremtői.

0: 107,1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szóljon az Iron Maiden, a brit heavy metal úttörője, amely 1975-ben alakult. Bruce Dickinson hangja, Steve Harris basszusa és kabalájuk Eddie a zombi figura a műfaj legmeghatározóbb ikonjává tette őket.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: Ez már a magyar heavy metal úttörő zenekara, a Pokolgép, melyet 1982-ben alapított Kukovec Gábor gitáros és Paksi Endre.

A Pantera Heavy Metal együttest 1981-ben Texasban alapították az Abbott testvérek. Sokan nem tudják, de a Pantera a 80-as években még klasszikus glam metalt játszott. A zenekar a későbbi sikerek fényében teljesen megtagadta és törölte az imázsából korai albumait.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
4: 1958. szeptember 22-én született Joan Mary Larkin. Miután a szülei elváltak, Joan felvette anyja leánykori vezeték nevét, a Jettet. 13 évesen apjától kapott egy gitárt, és Joan Jett alig 16 évesen már hard rock punk bandát alapított.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ez már a David Coverdale által 1978-ban alapított Brit Whitesnake.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.
2: Ők a The Who, az 1964-ben alakult brit rockzenekar. A fődalszerző Pete Townsend gitáros.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Falkó, eredeti nevén Johann Hölzel, 1957. február 19-én született Bécsben. A Bécsi Zenei Konzervatórium jazz tanszakán tanult. 1998-ban hunyt el autóbalesetben a Dominikai Köztársaságban, mindössze 13 nappal a 41. születésnapja előtt.

0: Jó estét kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Három oktávos szoprán hangjának köszönhetően érdemelte ki a Hang The Voice elnevezést az 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston.

Gabriele Susanne Kerner, művész nevén Nena, 1960. március 24-én született Németországban. A Nena becenév egy spanyolországi nyaralásról származik. 3 éves korában a helyiek spanyolul kislánynak, niña vagy nenának szólították, és a név végleg rajta ragadt. 1983-ban jelent meg a leghíresebb, atomháború ellenes üzenetet hordozó dala, a 99 Luftballons.

0: A 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.
1: A Manchesterben 1984-85-ben alapított Simply Red egyetlen állandó tagja Mick Hucknall. A zenekar neve az énekes vörös hajára és a Manchester United futballcsapat iránti rajongására utal.

0: indul a banda!
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Minden éjjel ugyanaz!
2: Esti koktél.
3: Az 1953-ban született Mike Oldfield arról is ismert, hogy zenéiben szinte az összes hangszert saját maga szólaltatja meg.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
1: 107,1.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A Frankie Goes to Hollywood története 1980-ban indult Liverpoolban. Az együttes alapítója és motorja Holly Johnson énekes volt. Az 1984-ben hirtelen jött gigantikus siker hamar kikezdte a zenekart, és mindössze két stúdióalbum után feloszlott.

0: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 1979 végén alakult a brit Level 42, a jazz funkot és igényes popzenét játszó együttes. Mark King jellegzetes slap basszusjátéka tette őket világhírűvé.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az Inexus együttes 1977-ben alakult Ausztráliában, és a 80-as évek második felének egyik legsikeresebb formációjává vált. A zenekar karrierjét ketté törte a karizmatikus énekes Michael Hutchence 1997-es halála.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyengem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: a 90-es évek zenéi.
1: A 107,1 MHz.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból. Mert ami jó, az jó.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.